0: a 90-es évek zenéi.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Mesébek zenéi.
1: A 107,1 MHz-en.

lány, aki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tör a sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzám. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár. Vitát

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: was a young boy, I saw that movie, Mutiny on the Bounty, starring my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. A dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies.
1: 7 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Ébredjen velünk,
4: hogy ne maradjon le semmiről.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
2: Ébredjen velünk
4: a 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: A 90-es évek magyar slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
7: A hallgatók hullámhosszán.
0: 107,1.

0: Kedves hallgatóink, kedves hallgatóink, indulunk!
1: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
2: Micsoda?
1: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
0: Gratulálom.
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
2: Szóval maga a fősumá.
1: Tudják, Kis János nagy buli.
0: Képzeljék el, így beszéltek.
3: Rádió diszkó.
4: Oké. Okay.
5: Ajánlót hallottak.
6: SMR.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621 000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621 000.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
4: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradanovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Kezdje a reggelt
6: a 107,1 MHz-en.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunk kiemelt témája a napraforgó terméshozama. A folytatásban az aszály okozta károkat feszegetjük tovább. Ezután pedig utána járunk, hogy milyen körtetermésre számítanak a bácskos útfalvi termesztők. Műsorunk második órájában utána járunk, hogy mit is takar a 2034-ig szóló mezőgazdasági stratégia, majd pedig pálinka főzésre invitáljuk kedves hallgatóinkat. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Javában zajlik a napraforgó betakarítása, a termelők azonban továbbra sem tudják, milyen áron adhatják majd el a termést. Az előzetesen bejelentett kilogramonkénti 40 dináros felvásárlási ár az elmúlt napokban 50 dinár fölé emelkedett. A gazdák szerint azonban idén legalább 70-75 dinárt kellene kapniuk. A helyzet miatt a nagybecskereki gazdák egy csoportja a napokban traktorokkal vonult az utcára, hogy tiltakozzon a felvásárlási árak miatt. A végleges ára azonban még akár egy hónapot is várni kell. Balázs Zita riportja.
1: A kánikula miatt Szabadkán és környékén a napraforgók jelentős részét már betakarították. Az elmúlt időszak rendkívüli szárassága súlyosan károsította az idei termést, így az olajos mag minősége és a hozama sem érte el a várt szintet. Ritter Frányó, szabadkai termelő.
2: Környékön nem volt valami szép termések, most Holdjáról beszélek, Holdján volt 10-15 mázsa volt a termések, még azon alább is voltak a termések, nagyon rosszak, szóval megsültek. Sajnos, hogy évről évre nem, hogy jobbra haladunk, hanem megyünk visszafelé. Nem tudjuk egyszerűen mit termelni. A napraforgóba bíztunk, ugye gabonai buzáink, az megfogta az a fagy, meg a szárasság őket, azok tönkrementek, most a napraforgóba bíztunk, hogy az legalább kihúz bennünket, úgyhogy a napraforgó se húz bennünket ki, nagyon, nagyon rossz, nagyon mínuszokat fogjuk húzni a napraforgóba is.
1: A kedvezőtlen hozam mellett a napraforgó felvásárlási ára sem váltotta be a gazdák várakozásait. Az elmúlt napokban bejelentett 40 dináros kilogrammonkénti felvásárlási ár miatt a szerbiai termelők elégedetlenségüknek adtak hangot. Az Aradeci Termelők Egyesületének tagjai tiltakozásul 5 órás demonstrációt tartottak a nagybecskereket Újvidékkel összekötő útszakaszon vasárnap délután. Hangsúlyozták, amennyiben a helyzet nem változik, radikálisabb tüntetéseket is fontolóra vesznek. Pavel Zahorec, aradeci termelő. Az aradaciak jelentős napraforgó termesztők. A bejelentett 40 dináros felvásárlási ár, amely a tavalyinál 16 dinárral alacsonyabb, olyan ár, amely megalázza a gazdákat. Az országban minden megdrágult, minden drágább lett. A termeléshez szükséges alapanyagok, a dízel, minden drágább, minket pedig leértékeltek, megaláztak a 40 dináros árral. Most kezdődött az aratás, tehát most derülnek ki a terméshozamok. Egyelőre azoknál, akik korábban aratták a napraforgót, nagyon alacsonyak a hozamok.
3: A
1: 40 dináros felvásárlási ár valóban alacsony, értett egyet a tüntetőkkel Dragan Glamočić. A szermezőgazdasági miniszter szerint azonban a napraforgó piaci ára már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül. Hozzátette, véleménye szerint további áremelkedésre is lát lehetőséget. Én igyekszem, de mindig is azt mondtam, hogy nem én vagyok az, aki meg akarja határozni az árakat. A minisztérium feladata, hogy szükség esetén párbeszédet kezdeményezzen és biztosítsa a külföldi piacokkal a szükséges információcserét. Az pedig a termelők döntik el, hogy elfogadják-e azt az árat, vagy sem. Az az ár azonban, amellyel most indultak, a 40 dináros előzetes ár valóban nagyon alacsony. Azt üzenem nekik, hogy pénteken is tartottunk egy megbeszélést, és naponta egyeztetik a mezőgazdasági tár. Előkkel. Az aratás még csak most kezdődött. A végleges ár sajnos csak talán egy hónap múlva alakul ki. Ezeket az árakat a főpiaci szereplők Ukrajna és Oroszország alakítják. A mezőgazdasági termelők szerint legalább 70 dináros felvásárlási ára lenne szükségük ahhoz, hogy fedezni tudják a befektetési költségeket. A gazdák szerint a késő vetett napraforgók valamivel jobb terméshozamot nyújtanak majd, ám a jelenlegi alacsony felvásárlási ár mellett ez sem jelent érdemi segítséget számukra.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
6: Így gratulálok!
2: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
7: Ajánlót hallottak!

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. A hosszantartó szárazság a mezőgazdaságban egyedül csak a kártevőknek felel meg. A növények szenvednek, mert sem felülről, sem pedig alulról nem jutnak nedvességhez, elfogyott ugyanis a talaj szűkös téli víztartaléka. Így, ha a következő napokban nem lesz eső, akkor a kapásoknál is hozamkiesésre lehet számítani, vélik a szakemberek. Hogy mi a helyzet a földeken, illetve a gyümölcsösökben Szabadkán is környékén, arról Barcsik Mártával, a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat növényvédelmi szakmérnökével, Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Úgy tűnik, hogy nem szűnik a rekkenő hőség, persze csapadék sem esett már lassan 3 hete. Vajon a szántóföldi növények, és itt most elsősorban a kapásokra gondolok, hogy viselik ezt a hőséget, illetve mit mutatnak, jelentkeznek-e már a száradás jelei?
2: Sajnos nem csak a kapások, hanem egyáltalán az össznövényről beszélhetünk, tehát nem jól viselik. Ez nem az a hőmérséklet, amit a növények szeretnek. Nagyon magas nappali hőmérsékletek, 40 fok körüli hőmérséklet, sőt olyan helyen, ahol ugye kint a szántóföldön ez akár magasabb is lehet, ezeket a magas hőmérsékleteket az utóbbi időben elég erős, nem tipikus szelek is kísérik, tehát az mellett, hogy bajban vannak a növények a magas hőmérséklet miatt, ez a szárító nyári erős szél, ez még megnehezíti a helyzetet. Víz az nincs, tehát a gyökérzeten keresztül nem tudnak fölvenni elegendő mennyiségű vizet, egyébként sincs téli tartalék, tehát a mélyebb talajrétegekben úgymond nincs semennyi víz sem, úgyhogy ez természetesen kihatással lesz a kapásoknak is a hozamára, ott, ahol nem tudnak locsolni az emberek, ahol nincs megoldva a locsolási lehetőség, ott biztos, hogy hozam csökkenésre számíthatnak. Hogy ez mekkora mértékű, ezt nem tudjuk. Ez a kukoricánál különösen nehéz a helyzet, hiszen a kukorica most a magoknak a fejlődési fázisában van, tehát most növelné a hozamot, most növelné a magokat, de nincs elegendő vízmennyiség, és így nem tudja kinevelni. Egyébként is a kukoricának a területe egyre kisebb és kisebb az elmúlt évekhez viszonyítva. Az idén körülbelül 15 ezer hektárnyi kukorica van Szabadka község területén, és hát, mint mondtam, a hozam mennyiség az majd végén derül ki, ugye, hogy hogy néz ki majd, de azokon a parcellákon, ahol nincs locsolási lehetőség, ott sajnos nagyon-nagyon nehéz a helyzet. A többi kapást illetőleg hát azok is megsínlik, ugyanígy a napraforgó is, a szója már évek óta nincs is, vagy csak elenyésző területen, tehát olyan pici kis területen, hogy arról szinte nem érdemes beszélni. A cukorrépa az is mindattól elnézően, hogy az ő hozama az maga a gyökérnek, hogy a nagysága, meg a gyökér, de hát az se tud növekedni ilyen magas hőmérsékletekben, és még ami megnehezíti a helyzetet, ugye a cerkoszporának a jelenléte, bár ilyen nagy hőmérsékletekben az se fog tudni ugye terjedni, hiszen nincsen nedvesség, és hát ezek a nagyon-nagyon nagy hőmérsékletek még a valójában még a gombáknak se kedveznek, hiszen nincsen nekik nedvességük, és nagyon nagy az inszoláció és a hőmérséklet, de viszont aminek a megjelenésére kedvező hatással van, vagy amiket nem zavar, azok a rovarok, a kártevők, az atkák, a tripszek, tehát azok jelen vannak, nem csak a, ugye a kukoricánál a kukorica, ami károkat tud okozni, és hát sajnos a petelerakás ennél a kártevőnél elhúzódhat akár 3 hétig is, 1 hónapig is, tehát azon most még mindig küzdenek, a csemege kukoricát vagy a mag kukoricát termesztő termelők, a közönséges kukoricánál nincs meg az a, tehát a kár küszöb még nem következett be. És hát ugye a gyümölcsösökre is pár szót, hogy ejtsek, tehát itt is a körtéknél a körtebolha az, ami jelen van, már az ötödik generáció, tehát erre kellene odafigyelni, akkor érés ideje alatt ugye nem permetezünk, de ami viszont az érés elején lévő szilvásokban, ott még a szilva moly az, ami károkat tud okozni. Nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon oda kell figyelni a karencára, a permetezés időpontjára, az késő esti, vagy kora hajnali órákban, vagy éjjel, amikor már a hőmérséklet lecsökken, és még egyszer mondom, hogy nagyon odafigyelni a karencára, arra a türelmi időre, ugye, aminek el kell, hogy múljon a permetezéstől a betakarítás pillanatáig, tehát ilyen magas hőmérsékleten egyébként minden, tehát ilyen permetezéseket kerülünk, ha csak lehet, semmiképpen nem permetezünk napközben, amikor magasak a hőmérsékletek, az utasításokat szigorúan be kell tartani, hogy mikor, tehát még a totálozás is, hogy így mondjam, tehát a gyomírtás az sem ajánlott, hiszen 35 fok fölött a növények egyszerűen lezárják a sztómáikat, nem vesznek föl semmiféle anyagot, leállnak, úgymond egyszerűen vegetálnak, hogy túléljék ezeket a magas hőmérsékleteket, tehát az embernek ugye figyelni kell a saját épségére is, a saját egészségére is elsősorban, de ugyanúgy, ha már dolgozik, akkor annak jó lenne, hogyha lenne valamilyen pozitív hatása, tehát ha nagyon-nagyon muszáj, akár a, majd a répánál ugye a cerkuszpor, vagy hát itt is lehetnek akár bagolylepkék, megjelenhetnek ugye, ami még problémát okozhat majd a későbbiekben, nagyon oda figyelni, hogy mikor permetezünk, tehát nagyon késő esti órák, vagy kora hajnali órák, amikor a körülmények ennek kedvezőek. Azt kell még mondanom, hogy az mellett, hogy a nappali hőmérsékletek nagyon magasak, az éjjeliek sem esnek 20 fok alá, tehát ezek már trópusi éjszakáknak számítanak, és ez azért gond, mert ugye nem tudja regenerálni magát, nem tudja lehűteni magát kellőképpen a növény, ami segítene még neki esetleg majd a nap közbeni magas hőmérsékletek átvészelésében, hogy így mondjam. Tehát akár a kapásoknál, akár a gyümölcsösökben, akár a konyhakertészetben nagyon-nagyon nehéz időszakot élnek meg ezek a szegény növények.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm.

0: Pár héten belül kezdődik a körteszüret Bácskos útfalván. A helyi termelők várakozásai szerint a jó minőségű konzumkörte ára kilogramonként 1 euró körül alakulhat, míg a cefrének szánt gyümölcsért ennek nagyjából a felét kaphatják majd meg. Horváth Kátai Orchidea riportja.
1: Nemes Károly ültetvényét 2014-ben telepítették. Az 1000 négyzetméteres területen 240 fa kapott helyet. Nemes Károly 1000 négyzetméteres ültetvényén korábban többféle gyümölcs volt, ám a hatékonyabb növényvédelem érdekében végül a körte mellett döntött. A terület kihasználása és a könnyebb művelhetőségre egyedi megoldást választott.
2: Itt többfajta gyümölcs volt, de azt úgy láttam, hogy nem tudom kezelni, permetezni, nevelni, és úgy döntöttem, hogy csak egy fajta legyen, és ehhez öntözést is készítettem hozzá, és az elképzelés az volt, hogy ezt a kis helyet, hogy ki tudjam használni, akkor ilyen szőlőlugasszerűen lett telepítve is, metszve is. Itt 3 emeleten helyezkednek el a fák, plusz a korona, de olyan magasságban, hogy létre nélkül állva lehet metszeni, nem túl szélesek, és ezért a nap átjárja, a szél átjárja, könnyű a növényvédelem, a permetezés is.
1: A fák 90%-a vilmoskörte, a fennmaradó 10%-ot pedig a porzásban segítő Santa Maria fajta teszi ki. A gazda az utóbbi években szakember segítségét kérte a növényvédelemhez, ami nem csak a fák egészségét, hanem a pénztárcáját is kiméli.
2: Hát a körtének az ős ellensége a körte bolha, de egyébként minden más megtámadja, amit korábban, sőt 10 év ezelőtt sem kellett ennyit permetezni, mint most. De hát erre van protokoll, sőt az utóbbi néhány évben már alkalmazok növényvédő szakembert, mert rájöttem, hogy ha bár le van írva, hogy mikor mit kell csinálni, ha van növényvédő szakember, akkor általában lehet kihagyni permetezést, ami viszont költséghatékonyabbá teszi a termelést.
1: A 240 fáról egy átlagos évben akár 3,5 tonna gyümölcs.

0: gyümölcs is lekerülhet. Az idei kánikula is aszály miatt azonban elmarad a rekordtermés. A belterületi elhelyezkedés pedig külön odafigyelést igényel a munkálatok során.
1: Ez az 1000 négyzetméteren 240 fa olyan 3-3,5 tonnát tud teremni. Hát idén szerintem kevesebb lesz most. Öntözöm, de az öntözés szinte arra jó, hogy a fák túléljék. A körtékük nőnek még tartja magát, aránylag egyébként egészségesek, de most már leveleken látom a napszórásnak a nyomait. Növényvédő, vagyis jégvédelmi hálót azt nem telepítettem, ahhoz kicsi ez a terület, még bent vagyunk a faluban. És itt azért a permetezése is jobban oda kell figyelni, tekintete a szomszédokra, az utcára, tehát itt jobban kell vigyázni, mint egy külterületen.
0: Fábrik Attila már közel 20 éve foglalkozik körtetermesztéssel. A munkából pedig az egész család kiveszi a részét. Egy holdas területén tudatos döntés eredményeként kapott főszerepet az egyik legismertebb fajta.
2: A legelterjedtebb körtét szerettem volna telepíteni, ugye ez a Vilmos körte, ezért 770-ben fedezték fel a Vilmos körtét. Hát mielőtt elkezdtem őket telepíteni, utána néztem a piacon, hogy mire is jó, meg melyik a legjobb körte, tehát ugye ezt nagyon jó kompótnak is elrakni, a legjobb pálinkát lehet ebből készíteni, és akkor ezért döntöttem a Vilmos körte mellett. Ugye ezek mellett vannak a porzójai, amik nem olyan értékes körték, de én a Vilmos tartom a legmenőbbnek, a legjobbnak.
0: Bár a gazda szívesen fejleszteni a gazdaságot, a folyamatosan változó időjárás és a szélsőséges szárazság új kihívások elé állítja a termelőket. A jövőben elkerülhetetlenné válik az öntözőrendszerek és a jéghálók kiépítése.
2: Hát a legnagyobb bajunk, ugye, amit az előbb is mondtam, ez a szárazság, meg ez a nagyon erős napsütés, ezek az erős napsugarak, amik vannak, hát több mint valószínű, hogy jégvédelmi hálókat kell majd tenni, mert meg locsolórendszert, de még azt se tudjuk, hogy már víz is ugye már nagyon mélyen van, hogy tudjuk majd kivitelezni, de a jövő évben követik el a pályázatokat, és akkor élni kell majd a lehetőségekkel, hogy a hálót és a locsolórendszereket megcsináljuk.
0: Öntözés nélkül a fákat sokkal nehezebb megfelelő kondícióban tartani, ami a termés mennyiségen is meglátszik. A megtermelt gyümölcsből a piaci igények szerint igyekeznek a legtöbbet kihozni.
2: Hát a Vilmos körte az általában olyan 15 kiló az egy átlag, annyit szokott teremni egy fa. Én olyan 10 tonna körül szoktam egy évben szüretelni, az idén kicsit kevesebb lesz. Volt egy kis körteból a támadásom, és amit az elég mondtam, ugye ezek a szárazságok, nekem nem volt lehetőségem locsolni, mint ahogy itt lássuk, Karesznak itt van lehetőség locsolni. Nagyon sokat számít, hogyha van egy locsolórendszer, hogyha tápot tudunk hozzáadni a fáknak, ugye sokkal jobb kondícióban lehet tartani. Hát amit bírunk, eladunk konzumkörtének, amit meg nem, az persze kifőzzük pálinkának, és akkor úgy értékesítsük.
0: Az idei szezonban a körtelevélbolha mellett a tavaszi fagyok és a rendkívüli hőség is megnehezítette a gazdák dolgát. Bár a jégverés elkerülte a falut, az első osztályú étkezési minőséget idén a megszokottnál kevesebb fáról tudnak majd szüretelni Bácskosút falván.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
4: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy milyen új irányelveket szab az új mezőgazdasági stratégia. Ezután kiderítjük, hogy milyen idén a minőségi pálinka. De arról is hallhatnak, hogy Bácska Szíve elnevezéssel 5. alkalommal szerveznek pálinka versenyt Szent Tamáson. Jó vételt!

0: Új irányokat szabna a szerbiai mezőgazdaság és vidékfejlesztés előtt a 2034-ig szóló stratégia, amelyet a napokban fogadtak el. A dokumentum átalakítaná a támogatási rendszert, nagyobb hangsúlyt helyezne a beruházásokra és a vidékfejlesztésre, emellett élelmiszerombudsman létrehozását is előirányozza. Kiemelt figyelmet kapna az állattenyésztés, a hazai vetőmagtermesztés és a fiatalok mezőgazdaságban tartása. Szabó Regina riportja.
1: A stratégia egyik legfontosabb eleme a támogatási rendszer átalakítása. Tatjana Brankova, mezőgazdasági miniszter tanácsadója szerint a közvetlen kifizetések szerepe fokozatosan csökkenhet, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a beruházások, a technológiai fejlesztések és a vidékfejlesztési intézkedések. Egyértelműen fokozatosan fogunk haladni. A legfontosabb feladat, amely most előttünk áll, az akcióterv kidolgozása. Az akciótervnek a következő 90 napban el kell készülnie. Ebben pontosan meghatározzuk majd a határidőket, a felelős intézményt és az alkalmazandó intézkedéseket. A következő 3 évre vonatkozóan készül majd akcióterv. Ebben először 100%-os arányban határozzuk meg például, hogy mennyivel növeljük a beruházást, illetve milyen mértékben növeljük a vidékfejlesztési támogatási intézkedések arányát. A mezőgazdasági stratégia új eleme az élelmiszer ombudsman intézménye. Tatjana Brankov szerint annak létrehozását a mezőgazdasági minisztériumnak kell kezdeményeznie, a pontos működését és hatásköreit pedig a következő időszakban határozzák meg. Az ombudsman nem az árak szabályozására szolgál majd, nem ő fogja meghatározni, hogy például mennyi legyen a tej vagy a napraforgó ára, hanem olyan intézmény lesz, amely a termelők, a feldolgozók és a kereskedők közötti tisztességes kapcsolatokért dolgozik. Az intézmény átláthatóan közzéteszi majd az árakat, és lehetősége lesz eljárásokat is indítani. Ennek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők ne az élelmiszerlánc leggyengébb láncszemei legyenek, hiszen végső soron minden tőlük indul. Az élelmiszer önrendelkezés erősítésében az állattenyésztés és a hazai vetőmagtermesztés is kiemelt szerepet kapna. A stratégia a fiatalok mezőgazdaságban tartását is ösztönözni. Generációváltási programot és ösztöndíjakat is terveznek. A vetőmagot stratégiai erőforrásként kezelnék, ezért a jövőben a nemesítésre, valamint az előállításra és feldolgozásra is nagyobb figyelmet fordítanának.

0: Vagyok. Ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Az idei nyár alaposan próbára teszi a mezőgazdaságot. A hetek óta tartó rekkenő hőséghez komoly csapadék hiány társul, és ennek természetesen a gyümölcsösök sem maradnak érintetlenül. A vízhiány is a nagy meleg befolyásolhatja a gyümölcsök méretét, cukortartalmát, savasságát, de azt is, hogy milyen alapanyag kerülhet majd a pálinka főző üstjébe. Arról pedig, hogy mit tapasztal mindebből egy szakember, és milyen pálinka készülhet az idei termésből, Fekete Ibolya topolyai pálinka főzőmesterrel Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Ibolya, kezdjük talán az idei gyümölccsel. Mit tapasztal most augusztus közepén? Mennyire viseli meg a gyümölcsöket a hosszú ideje tartó aszá és a rendkívüli hőség?
2: Az idei gyümölcstermés az katasztrofális, tehát mennyiséget tekintve. A megynél, a cseresznyénél nem tapasztaltuk, és a korai csonthéjasoknál nem tapasztaltuk a szárazság és az aszály következtében kialakult ilyen problémákat, de viszont nagyon jól tűrték, nagyon jól sikeredett, de viszont a baracknál ott már jobban tapasztaltuk, tehát voltak a korai barackok, azoknál még nem annyira, de viszont a késeibé, ami július vége felé érik, mint például a rózsa, kajszi, vagy pedig a gönci magyar, ezek július vége felé, amelyek már kezdtek szikkadni, és akkor így sajnos apróbbak lettek a gyümölcsök, de a cukorkoncentráció az mondjuk rá nagyobb volt. Karakteresebbek lettek, igen, csak nagyon oda kellett figyelni arra, hogy a sok gyümölcs miatt, amikor a fán nagyon sok volt, akkor ugye a nap sütötte, kánikula volt, meleg, az egyik fele nagyon érett volt, a másik fele zöldebb. Tehát ez meg problémát okozott abba a barasznál, hogy a magozás. A magozásnál kellett vízzel pótolni, tehát akkor már fel lett hígítva sima vízzel. Na most itt a Szilvánál, ott meg tapasztaltuk, ugye már még hosszabb ideje, nem volt csapadék, tehát ott kezdenek fonnyadni. Tele vannak a szilvaágak, mint gyümölcsel, és akkor aszaltabbá válnak. Tehát ezek megint olyan, hogy vízzel kell higítani őket, aki akarja száfrézni, nincs az a lédús szilva, vagy hát most már a szilva megy, de viszont a körték is kezdenek, ami persze az idé a Vilmos a legismertebb körte, és mindenki a kedvence, hát azok is kezdenek aszaltá válni.
1: Az imént említette, hogy a kevesebb víz koncentrálhatja a gyümölcs íz és cukortartalmát. Ez akkor azt is jelenti, hogy pálinka főzőnként lehetnek ennek pozitív oldala is?
2: Igen, a cukorkoncentráció magasabb, kevesebb pálinkát adnak ezek a gyümölcsök, mivel ugye vízzel is kell pótolni, de viszont a cukorkoncentráció az teljesen jó, annyira, hogy nagyon oda kell figyelni a pálinka főzőnek arra, hogy ne legyen előpárlatos, utópárlatos, esetleg savanykás, tehát az egész folyamatra jobban oda kell figyelni.
1: A pálinka szempontjából mennyire fontos, hogy mikor szedik le a gyümölcsöt? Ugyanis említettük azt, hogy meleg van, összeszáradnak, megfőnek a fán, kevésbé lédúsak, tehát ez még most hatványozottabban úgymond előtérbe kerül.
2: Igen, és nagyon oda kell figyelni, tehát éretten kell leszedni, sokan beleszedték a fél érett, hát szilva, barack. Na most ugye a szilvánál az elejében ott probléma volt, hogy lehullottak zölden. Tehát a zöldeket ezt el kellett volna dobni, hát volt, aki nem csinálta, volt, aki érlelte a földön. Tehát az megint nem lesz jó. És megint oda kell figyelni arra, mint mindig mondtam, hogy nem a tűző napra, hanem próbálják meg valahogy hűvösebb helyre tenni, amennyire lehet. Most ugye nem arra gondoltam, hogy mindenkinek legyen otthon klímás helyisége, de ne a napra tegye a cefrét.
1: Melyik gyümölcsfajták sínylik meg leginkább ezt a nyarat, és melyek azok, amelyek jobban viselik a szárazságot, és érezhető lehet-e majd ez a különbség a kész pálinkában is?
2: Szerintem majd érezni lehet, a kései barackoknál főleg. Volt olyan kuncsaptom, aki vett ilyen kései barackot, és bizony csak 6-7 litert kapott a 200 literből, de nem volt megelégedve, mi se voltunk megelégedve. Az illata az jó, hát most egy kevesebb mennyiséget kapott, majd úgy osztja be. hogy kevesebb legyen. Na most a vilmos körténél még igazán, még a körtefajtáknál is olyan körték, amelyek előbb értek, vagyis hát ugye gondolok itt az árpaérő körtére, azok is, hát jó volt az íze, csak szikkadtak voltak. Tehát megint csak vízzel kellett pótolni, azért, hogy nem kell sajnálni. Mindig mondtuk, hogy a gyümölcsök szomjasak. Tehát szomjas vizet kell adni, mert a kazánba belerakja, a keverő se bír dolgozni, hogyha szikkadt a gyümölcs.
1: Mit tanácsolna azoknak, akik otthon vagy kisebb gazdaságban gyűjtik a gyümölcsöt a pálinka főzéshez, mire figyeljenek most különösen, a tisztaságra, az érettségre, a szedés időpontjára, vagy arra, hogy milyen gyorsan kerül feldolgozásra a gyümölcs?
2: Sokan elkezdik a gyümölcsöt szedni, ugye ilyen kis, hát, ami van. Volt olyan, akinek maradt kevés meggy, az betette a mélyhűtőbe, jó, utána kivette a barackot, de ne húzza, amikor már belerakta a cáfribe, minden nap tegyen hozzá, és ne húzza a végtelenségig. Ne legyen olyan, hogy egy 20 napig csinálja a cefrét, és ne keverje meg, ne legyen hűvösen. Ha véletlenül olyan is történik, hogy a cefre tetején penész jelenik meg, akkor azt szedje le, próbálja meg eltávolítani, és utána keverje meg, ne keverje bele. Mert az mind visszajön az ízébe utólag, amikor majd a kész pálinka meg lesz, és akkor az ugye nem fog elfogyni egy-két nap alatt, hanem ahogy érik, az úgy érződik az a dohosság rajta. Tehát ezt tanácsolom, hogy próbáljanak odafigyelni, és ne a napra tegyék, mint ahogy mondtam is. Nagyon rohadt a szikkat, a gyümölcsöket, azt inkább ne tegyék már bele.
1: És végül egy előretekintés. Ha az időjárás a következő hetekben is ilyen szélsőséges marad, milyen pálinkás évjáratra számíthatunk?
2: Mivel ugye sok gyümölcs termet, most a fajtájától függ, vannak nagyon szép pálinkák, barackból is, meg főztünk már körtét is. Szilvát is főztünk, mert nem Stanley, nem csácsánka, hanem ilyen orosz zsanarika. Ezek például nagyon jó ízű, csak borzasztó aprók voltak. És itt is nagyon oda kellett figyelni, nem kellett sajnálni azt, ami nem ért meg. Hát ha leesett a fáról, hát akkor a sajnos eldobjuk. Na most ezek mind kiérződnek majd a pálinkán, de azért én szerintem jó ízű pálinkák lesznek. Most az almára nem vagyok, még ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz, meg a körték is folyamatban, ja, a szöllő is nagyon sokat látom, hogy terem, úgyhogy szerintem jók lesznek majd.
1: Több éves tapasztalattal rendelkezik, és innen fogalmazódott meg bennem a kérdés, lehet-e már most sejteni, hogy az idei esztendő milyen nyomot hagy majd a vajdasági pálinkákon?
2: Hát ez a szárazság és az aszály, az biztos, hogy nyomot hagy a fákon is majd, mert lehet, hogy jövőre nem fog ilyen termés lenni, meg nagyon sok fa kiszárad a termés után már, még a termés közben is. És akkor így a pálinkákat ilyen szinten, hát ki hogy csinálja meg? Tehát mink pálinkafőzők igyekszünk, hogy abból, amit elhoznak hozzánk, ugye bérfőzéssel foglalkozunk, hogy abból kihozzuk a legjobbat. Tehát, hogy nekik megfeleljen. Na most aztán már nem tudjuk garantálni, hogy az későbbiek folyamán majd jó lesz. De biztos, hogy iható, csak hogy tetszik-e majd mindenkinek.
1: Köszönöm Fekete Ibolya topolyai pálinka főző mesternek, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy idén is a lehetőségekhez mérten jó pálinkák készülnek majd.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és mindig mondom a kuncsapjainknak, hogy keressenek meg bennünket telefonon, bármikor, telefonon, személyesen, bármilyen információt, bármivel lehet segíteni, akkor megpróbálunk a kérdésekre válaszolni nekik.
1: Köszönöm szépen.
2: Szívesen.

0: Bácska szíve elnevezéssel 5. alkalommal szerveznek pálinka versenyt Szent Tamáson. Balázs Csilla, a verseny koordinátora elmondta, hogy a nevezés idén is ingyenes, a versenyen bárki részt vehet. Az esemény főszervezőjével Paracki László beszélgetett.
1: Balázs Csilla elmondta, a fél literes pálinka mintákat augusztus 28-áig lehet leadni a Szent Tamási Falugazdász irodában, Liszt Ferenc utca 1. A vidéki érdeklődők bármelyik vajdasági falugazdász irodában láthatják mintáikat, a külföldről postázott nevezések esetében pedig elegendő 3 deciliter pálinkát küldeni. Először a kezdetekről beszélgettünk, majd az idei kiírással kapcsolatos tudnivalókról kérdeztük. Balázs Csilla, koordinátor.
2: Jánossal már jártunk az első pálinka versenyen egy néhány évvel ezelőtt, és beszélgettük ott a kollégákkal, ismerősökkel, munkatársakkal, hogy miért nincs Szent Tamáson pálinka verseny, hiszen szinte minden házba főznek pálinkát, és akkor így döntöttünk, hogy megpróbáljuk mi is. Hát már az első évben, mondjam azt, hogy elsőprő siker volt, nem dicsekszünk ezzel, de tényleg sikere lett, és mindjárt első évben több mint 100 minta érkezett. Aztán ez így lassan kinőtte magát, tehát külföldről is kaptunk mintákat, Erdélyből, Magyarországról, Szlovéniából, Boszniából. Egy-egy minta azért befut minden évben valahonnan, ami nekünk új, érdekes. Tavaly majdnem 200 minta volt, bár nagyon féltünk a tavalyi évtől, ugyanis tavaly nagyon rossz volt a gyümölcstermés. Idén jó a gyümölcstermés, hát reméljük, hogy idén is lesznek minták. Ami fontos, a falugazdász irodába lehet leadni a mintát, idén is ingyenes, tehát nincs benevezési díj. Bárhol a falugazdász irodákba bemehetnek, fél liter pálinkát kell küldeni, azzal, hogy Magyarországról és aki távolabbról küldi, 3 decit is elvállalunk. Ugyanis tudjuk, hogy milyen nehéz a szállítás, a postázás, tehát aki postán küldi, 3 deci is elég mintaként, mi nem fogunk ebbe belekötni, ez ami legfontosabb, tehát a falugazdász irodákba lehet leadni mintát, Szent Tamáson a Liszt Ferenc utca 1-es szám alatt található a falugazdász iroda, aki postázni szeretne, mindenképpen telefonon egyeztetünk előtte, tehát engem kell hívni 0637769528, de a kiírásban megtalálható ez a telefonszám, a postázás előtt mindenképpen hívjanak, hogy megbeszéljük. Augusztus 28-áig várjuk a mintákat, ott a hétvégén szeretnénk megszervezni

0: kóstolást, tehát legkésőbb szeptember 1-ig, hogy ezt befejezzük, idő kell arra, hogy az oklevelek elkészüljenek, hogy mi fölkészüljünk az eredményhirdetésre, amire idén szeptember 12-én kerül sor, ugyanis a templombúcsú 14-e az hétfő, így megpróbáltuk hétvégére tenni az ünnepet, tehát szombat-vasárnap fogunk ünnepelni, szombaton lesz a díjkiosztó, ami a pálinka versenyt illeti, bármit elfogadunk, tehát liköröket is lehet küldeni.
1: Tulajdonképpen a beérkezett mintákat kategorizálják, tehát minek alapján gyümölcsfajták, illetve a pálinka készítmények szerint.
0: Hát minden évben kategorizálunk, a bírák szerint, ugyanis minden évben a Szent Miklós lovagrend tagjai bírálnak, és azt mondják, hogy amikor már egy pálinkában van 5, tehát ha van 5 alma, akkor már lehet alma kategóriát. Barackból szinte mindig van kategória, körtéből és almából is, szilvából is szokott lenni több mint 5 minta. Most érkeznek ilyen érdekességek, tehát volt már petrezselyen pálinka, csipkebogyó, dinnye. Szóval nagyon érdekes dolgokat tudnak az emberek, bodzavirágot kombinálják almával, milyen dolgokkal. Őszintén ez az 5. alkalom, és én mondhatom, hogy meg vagyunk elégedve, úgy a visszhanggal, úgy az emberek hozzáállásával. Én bízom benne, hogy ez csak jobb lesz, és hogy idén is majd a verseny után úgy tudunk nyilatkozni, hogy meg vagyunk elégedve az idei pálinka versennyel.
2: Balázs Csilla elmondta azt is, hogy idén ismét megválasztják Szent Tamás legjobb pálinkáját. Ebben a kategóriában kizárólag a helyi nevezők mintái vesznek részt, a győztes pedig átveheti a verseny vándorserlegét. A versennyel és a nevezéssel kapcsolatban minden bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon kérhető.

Ennyi fért mai műsorunkban. Az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Súti Tamás nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást mindenkinek. A viszonthallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: A Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak. A minőségi magyar zene.
0: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
0: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségben még parázslik a tűz. Maglics erődjénél pedig stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4, a RescEU program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett. A német csapat augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyushin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. A szerb belügyminisztérium szerint az előző napon 5 helikopter vett részt az oltásban, amelyek együttesen 370 tonna vizet dobtak le. Tüzekkel küzdenek a nyugat-balkáni régió több országában, a legtöbb helyen azonban sikerült lokalizálni a lángokat. Horvátországban Szolinban egy ember életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy családi házban. A boszniai Bjelina közelében, a boszniai szerb köztársaság területén a szél ismét fellobbantotta a tüzet a Svapska Ada nevű területen. A helyszínen 12 tűzoltó dolgozik, 5 tűzoltó járművel a lángok megfékezésén. A tűz egy erdős területen, a Drina folyó túloldalán keletkezett, nehezen megközelíthető terepen. A helyi tűzoltóság vezetője szerint a szél jelentősen megnehezíti a védekezést. A régió más országaiban is több helyszínen aktívak a tűzoltók, de a tüzek többségét már sikerült ellenőrzés alá vonni. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Malin miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb, 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az Egészségügyi Minisztérium diaszporával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján, többek között Belgrádban, Novi Pazarban, Prokupjeban és Csupriában állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről és kapott munkaszerződést Szerbiában. Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter szerint a hazatérő szakemberek nem csak a hazai egészségügyi ellátást erősítik, hanem a külföldön megszerzett tudásukat és tapasztalatukat is itthon kamatoztatják. Elindult a Paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett be az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, míg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása folyamatban van, hangzott el a videóban, amelyet a kormányfő Facebook oldalán lehetett követni. Magyar Péter közölte, a 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése ma reggelre, a szombat késő esti 500 körüliről megközelítőleg 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet, a miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2000 megawatt teljesítmény a magyarországi áramfogyasztás több mint 35%-át fedezi.
2: Időjárás.
3: Ma sok napsütésre számíthatunk, a változó felhőzet ellenére is meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéke néhány fokkal meghaladja a 30 fokot.
0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
2: Hallgasson bennünket
4: a Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 682. adásunkban az év 34. vasárnapján, augusztus 23-án, Bence Farkas névnapján. Szent Bertalan napja van, amikor a kert már az ősz felé fordul. Augusztus 23-a még nyári nap, a paradicsom pirosodik, a paprika roskadozik, a napraforgó fejét lehúzza a magok súlya. Mégis van valami a levegőben, ami már nem júliusi. Korábban jön az este, reggel tovább ülhet harmadik a füvön, a virágok egy része pedig már nem új bimbókat nevel, hanem szorgalmasan csomagolja a következő évet magokba. Augusztus 23-án a magyar népi kalendárium egyik érdekes határnapjának előestén járunk. Másnap Szent Bertalan napja következik, amelyet több vidéken az ősz kezdetével kapcsoltak össze. Az e napi időjárásból várható őszi időre következtetnek, vagyis Bertalan valamiképpen már azt kérdezte a nyártól, na, milyen ősz lesz ebből. Ez természetesen nem meteorológiai előrejelzés volt a mai értelemben. A paraszti kalendárium jeles napja inkább kapaszkodók voltak, évszázados megfigyelésekből, hiedelmekből és a mezőgazdasági munkák ritmusából alakultak ki. Bertalan napjához a mogyoró is kapcsolódott, a hagyomány szerint az ekkor szedett mogyoróból sajtolt olajnak gyógyító erőt tulajdonítottak. Ez egyben arra is emlékeztet, hogy augusztus vége már a bokrok és a fák terméseinek ideje. Nálunk pedig a zenés üdvözletek ideje van, melyeket ma is 10 óra óta várunk, továbbításukat pedig már is megkezdjük. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Kőrösi Zsuzsa és Balázs Zita, az adásvezető technikus Váradi Valentin. Nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jómagam Kis János. Mai listánk első felvételét a Csantavéri Ifik adják elő, a dal címe Már ezután így élem világom. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. A kelebiai és supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Csantavérre Kozma Boldizsának boldog születésnapot kíván családjának szép vasárnapot Elvira Szabadkáról. Csantavérre Rafai Szuzinak boldog születésnapot kíván Sári, Frigyes és Edvard. Maghetesre Takács Elvirának és Istvánnak kellemes délutánt kíván Irma és István. A stábnak üdvözlet. Köszönjük. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának, Jutkának, Tajföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt.

0: kecské.
1: Az Apostol Együttes felvitele van soron, címe Okosabban kéne élni. Nelly kérésére szól ez a dal. Csantavérre Raffai Szuzinak boldog születésnapot kíván Sári. Szabadkára Katica mamának és a Rózsa családnak kellemes vasárnapot kíván Ramona és Attila, akik jó munkát kívánnak a stáb tagjainak. Köszönjük. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a dallal köszönti, és minden jót kíván neki, lánya Izabella és veje János. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter.

Korda György felvétele van soron, a dal címe A nap kapujában. Piroska kérésére szól ez a dal. Topolyára Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kívánnak neki, szerető gyermekei és unokái. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük. Szabadkára drága szülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog házasság évfordulót lányai Anita és Ildikó, Vejei Pityu és Jóska, valamint unokái Stefán, Szófia, Ramona és Renátó, Mónival és a pici Zoé. Mosolygós szép napot minden hallgatónak és a rádió dolgozóinak. Közös barátnőik emlékére kérik a dalt, aki már nem lehet közöttük. Kedvenc zenéje fog elhangzani, és onnan fentről a távolból mosolyogva is hallgathatja, és itt fog élni a szívükben örökre. Üzenik Manyi, Orsi és Sziszi.

A 3+2 együttes zeneszáma van soron, a dal címe Kicsiny falum. Zenta Gunarasa Januskó Rózsának szép délután kíván testvére Eszti. Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának és Bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Topolyára Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Bácsszülőse Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délután kíván Bácsalmásról Gizi és Ádám. Szerető férjének Zsoltnak küldi a zeneszámot felesége Barbara. Kanizsára Szabó Sándornak és Erzsébetnek házassági évfordulójukra gratulálnak, és még sok boldog évet kívánnak a Koma és a Komasszony. Visnyevászra Bíró Lászlónak kellemes vasárnapot kívánnak lánya Krisztina, Veje Beni és a kisunoka Alissa. Vert Irmának és Raus Istvánnak kellemes vasárnapot kíván Elvira és István. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának kíván szép napot a Varga család. Ibolyának, Irénkének, Istvánnak és Andrásnak Hajdukóra szép vasárnapot és jó egészséget kívánnak a ludasi rokonok. Szabadkára a drága Dédinek nagyon boldog születésnapot kívánnak Dédunokái Noel, Vivien és Zsófia. Szabadkára Jokánovics Bálint Máriának, a legjobb anyukának küldi ezt a dalt lányai.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradan a Vácon, a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát.
0: www.magnotron.rs.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiát

0: élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
3: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Kovács Kati felvétele következik, a dal címe Mindig veled. Kanizsára Szabó Sándornak és Erzsébetnek gratulálnak 52. házassági évfordulójuk alkalmából, további jó egészséget kívánnak Feri és Rózsa. Szabadkára Búzás Zsuzsanának és családjának vidám vasárnap délutánt és jó munkát kíván Veronika és családja Németországból. Búzás Máriának szép vasárnap délutánt és jó étvágyat a fina ebédhez kívánja Paróci Veronika és családja. A stúdió dolgozóinak szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Köszönjük. Bácsalmásra a Margit mamának küldi a zeneszámot Iza. Héten volt Margit mama 81. szülinapja. Szép napot a rádió dolgozóinak is. Köszönjük. Szabadkára a legdrágább szülőknek és nagyszülőknek, Kemény Istvánnak és Ibajának nagyon boldog házasság évfordulót és még sok boldogságban, egészségben együtt eltöltött évet kívánnak lányai Anita és Ildikó, vejeik Pityu és Jóska, unokái Stefan, Szófia, Ramona, Renato Múnival, valamint a pici dédunoka Zoe.

A doroszlói veteránok felvétele következik, a dal címe Két kis aranykarikának. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára drága szülőknek és nagyszülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak nagyon boldog házassági évfordulót és még nagyon sok boldogságban eltöltött évet együtt kívánnak lánya Anita, Veje Pityu, valamint unokái Stefan és Szófia Ausztriából, akik sok puszit is küldenek. Kanizsára Szabó Sándornak házassági évfordulókra gratulál felesége Erzsi és fia Attila. Bajsára feleségének Vaszlavik Máriának szívegi szeretetével gratulál 40. házassági évfordulójukra szerető férje István. Kanizsára Szabó Sándornak és Erzsébetnek gratulálnak 52. házassági évfordulójukra, további jó egészséget kívánnak Feri és Rózsa.

Kós János Nyírfák című felvétele van soron. Kanadába Vörös Lászlónak és barátnőjének kellemes vasárnap délután kíván Erzsi és Anti Topolyáról.

Az Eridanus együttes felvétele van soron, a dal címe Csak egy asszony. Bácsszülősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és józán hallgatást kíván Mari és Péter.

Pór Péter Fekete vonat című felvétele következik. A rádió összes dolgozójának és a mai stábnak kellemes vasárnapot kíván ezzel a dallal Erzsi és Anti Topolyáról. Köszönjük!

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak!

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Dél van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Beke Róbert a Híradó témáiból. Továbbra is küzdenek a szerbiai erdőtüzekkel. Mintegy 980 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Bácskosutfalván is megünnepelték Szent István királyunkat. Következnek a részletek. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozót tüzekkel, a belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségében még parázslik a tűz. Maglicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 a RescEU program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. 2 helikopter Csehországból, 1 Szlovákiából, 1 pedig Romániából érkezett. A német csapat pedig augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyuszin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. Alekszandar Vučić szerb elnök ma kijelentette, hogy kitüntett számos tűzoltót, akik részt vettek a deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. Kiemelte, hogy neki köszönhető, hogy nem sérült meg senki, és az épületek közül mindössze egy mobil WC égett le. A szerb elnök a deliblati homokpusztán a tűzoltókkal folytatott beszélgetése során elmondta, az oltás közben csak a tűzoltók élete volt veszélyben, és megköszönte nekik az áldozatos munkájukat, valamint azt, hogy Szerbia különböző részeiről érkeztek a helyszínre. A szerb államfő a deliblati homokpuszta tűz által érintett területének bejárása során kijelentette, hogy a pusztítás mértéke nagy, de még így is jobb a helyzet, mint amire számított. Hangsúlyozta, hogy a civil lakosság egyetlen pillanatban sem volt veszélyben. Elindult a paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett a helyszínről az atomerőmű irányító központjából, melynek ügyeletese Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, amíg eléri a 240 megawattot. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20.000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosultaknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri a 600 eurót. Bácskosutfalván is megünnepelték Szent István királyunkat. A helyiek 2001 óta minden évben a művelődési ház udvarán álló kőszobornál gyűlnek össze, hogy fejet hajtsanak az államalapító magyar király emléke előtt. Pető Attila riportja.
2: Az esemény a magyar himnusszal kezdődött, majd vers és zenés műsor következett. Nagy Tibor történész beszédében Szent István korának vallási és társadalmi megosztottságát emelte ki, illetve az uralkodó törekvését egy egységes és erős magyar állam megteremtésére.
3: István király megteremtette az egységet, és megteremtette azt az államot, ami az ő halála után is több mint 1000 éven keresztül fennállt és sikeresen ellenállt mindenféle külső és belső nyomásnak. Hát ez az, amit azt hiszem, hogy tanulni kellene, hogy megteremteni az egységet, ugyanakkor tanítani azt, hogy egység nélkül így sem tudunk semmit sem elérni. Hogyha erre képesek leszünk, akkor sok minden másra is, ha erre nem, akkor még nagyon nagy bajok elé kell, hogy nézzünk.
2: A megemlékezés folytatásában katolikus és református lelkész áldotta meg az új kenyeret. Pap László a Bácskosutfalvi helyi közösség tanácselnöke.
4: Itt élünk már 1000 éve ebbe a Kárpát-medencébe, köszönve Szent Istvánnak megalapozta ezt, tehát a fundamentumot, hogy a magyarságon ki fönt maradjon, és akkor erre emlékezünk, ez egyre fiatalok is, edések is eljönnek, és akkor így ez a tradíció, vagy ez az emlék, ez így tovább folytatódik. Maga az új kenyér ünnepe, az is felemelíti azokat a régi szokásokat, amikor még ugye a kenyeret otthon sütötték.
2: A rendezvény végén a Bácskosutfalvi kossuthfalvi helyi közösség, a Monográfia Helytörténeti Egyesület és az Ady Endre Művelődési Központ képviselői megkoszorúzták Szent István szobrát.
1: A tolerancia jegyében idén is összegyűltek a fogyatékkal élőket tömörítő egyesületek tagjai a Topolyai tó partján. A rendezvényre ezúttal rekordszámú résztvevő érkezett több országból. A közös programok és sportaktivitások mellett a nap a tapasztalatcseréről, barátkozásról és az elfogadás fontosságáról szólt. Balázs Zita és Dudás Dániel riportja.
0: Mintegy 22 egyesület, 150 tagja vett részt a Tolerancia napján a Topolyai tópartján, ami a rendezvény történetének eddigi legmagasabb részvételi száma. Szerbia számos részéről, valamint Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából, Észak-Macedóniából és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvény célja ezúttal is az elfogadás segítése, valamint a különböző közösségek közötti kapcsolatok erősítése volt. Furcsa Józsefné, a Magyar Szklerózis Multiplex Betegek Szövetségének elnöke.
5: Azt gondolom, hogy mi valamennyien esembetegek vagyunk. És fontos az, hogy egymásnak a programjait, problémáit, jó gyakorlatokat, rossz gyakorlatokat egymásnak átadjuk. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És ezért fontos, nem beszélve arról, hogy igazán nagy jelentősége van az ismerkedésnek is. Hogy ott hogy élnek az emberek, mi hogy élünk, mit tudunk egymásnak átadni, ami mindenki számára fontos lehet.
0: A rendezvényen nem csak a szklerózis multiplexben megbetegedetteket tömörítő egyesületek képviseltették magukat, hanem számos olyan szervezet is, amelyek a más fogyatékkal élő emberek támogatásával foglalkoznak. A résztvevő egyesületek létszáma is igen változatos. Voltak olyan szervezetek, amelyek mindössze 10 tagot számlálnak, míg a legnagyobb egyesület tagsága eléri a 65 főt is. Pap Julianna, a Bács-Fekete-hegyi Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület tagja.
6: Ezek az alkalmak azok, amikor valahogy be akarnánk mutatni a környezetünknek, hogy itt vagyunk, élünk, alkotunk, és szerintem ez nagyon jó dolog, hogyha több egyesületből eljövünk, és közösen mutassuk meg ezeket az értékeket, amik bennünk vannak, és ezzel is talán rámutatunk arra, hogy hát egy kis figyelmet, segítő kezet, ha szükség van, nyújtsanak felénk.
0: A résztvevőket sportolási lehetőségek is várták, ahol mindenki kipróbálhatta magát. A rendezvényen egy kisebb kiállítást is rendeztek, ahol a fogyatékkal élők által készített alkotásokat mutatták be. A nap célja a barátkozás, a tapasztalatok megosztása, valamint az egymás iránti elfogadás és megértés erősítése volt. Nyeső Paul, a Tobolyai Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület elnöke.
7: A mai napon ez ugye, ahogy mondtam, sportrendezvény, tehát a mi lehetőségeinkhez híven ugye olyan sportaktivitásokat rendezünk, ez pikádó, lapocskadobálás, botyázás, de a fő lényeg az, hogy sokan összejöjjünk, barátkozzunk, eszmecsere az országok között.
0: A program részeként a hosszú évekre visszatekintő együttműködést is megerősítették. A Topolyai Egyesület és a horvátországi partnerük több mint 10 éve dolgozik együtt. Kapcsolatukat most egy erről szóló megállapodás aláírásával is megerősítették.
1: Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Az új kenyeret ünnepelték Zentagunarason. Vajdaság egész területéről érkeztek Nagykikindára a keresztény értelmiségi kör által megszervezett Szent Ágoston napjára. Jönnek a részletek. Az új kenyeret ünnepelték Zentagunarason. Az esemény szentmisével kezdődött a Jézus, az isteni megváltó templomban. Az ünnepi programsorozat a helyi sportpályán folytatódott, ahol népünnepé várta a látogatókat. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy a közösség együtt ünnepelje az új kenyeret és a magyar állam alapítót, Szent Istvánt.
8: Ahogyan Vajdaság több településén, így Zentagunarason is komoly nehézségeket okozott a szélsőséges időjárás a mezőgazdaságban. Ilyenkor az új kenyér ünnepén erről is beszélnek egymás között a termelők. A tartós szárazság és az aszály komoly nyomot hagyott a termésen, így idén jóval kevesebb gabona került a magtárakba. Mindezek ellenére a gazdák hálát adnak azért, ami a földekről az asztalra kerülhetett. Fehér Opletán Vince és Fehér Opletán Erika.
9: Számításainkat áthúzta, de viszont hát haladunk tovább, túlélést próbáljuk.
8: Ilyen küzdelmek után is mégis eljöttek és megünneplik az új kenyér ünnepét. Miért adott ez fontosnak?
10: Hát én mindig is fontosnak tartottam, mert én szeretek különben is járni szentmisére. Mindig is szoktam jönni, és én boldogan jövök ide templomba, mert szeretek itt.
8: Zenta Gunaras egyik legfontosabb közösségi eseménye ez az ünnep, amely egyben a falu napja is. Ilyenkor a település apraja nagyja összegyűlik, hogy együtt töltsenek időt, és közösen adják át az új kenyér megszentelésének és megszegésének hagyományát a következő generációknak. Kovács Rózsa.
11: Ez nagyon fontos a falu lakossága részére, hogy összejöjjünk, meg ismerősök jöjjenek, barátok, rokonok máshonnan is. Ez nagyon szép összejövetel.
8: Az ünnepi szentmisén elhangzott, bár a mezőgazdaságban dolgozóknak számos kihívással és nehézséggel kell szembesülniük, fontos, hogy hálát adjunk a termésért és a mindennapi kenyérért. Barát Gábor, Zenta Gunaras plébánosa.
12: Fontos az, hogy hálát adjunk az Istennek. A kevésért is, a sokért is. Most lehet, hogy idén nem olyan sok termet, nem úgy termette, hogy szerették volna, de ezért is hálásnak kell lennünk, hogy van. És hát ez az üzenete is a kenyér szentelésnek a gazdák felé, de minden ember felé, hogy lehet, hogy Isten próbára tesz bennünket. Nem mindig a mi terveink szerint alakulnak a dolgok, de az a tény, hogy az ő kezében vagyunk, az hálát kell, hogy fakasszon belőlünk, és ezt tesszük meg ezen a napon, a kenyér szenteléskor.
8: A szentmise után a helyi sportpályán folytatódtak a programok. A szervezők gazdag és változatos programmal készültek. A gyerekeket játszó utcával, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral várták. A felnőttek pedig főzőversenyen vehettek részt. Emellett kézműves kirakodóvásár, finom ételek és italok, zene, valamint sportprogramok is színesítették a rendezvényt.
1: Több mint 80 hívővel és érdeklődővel telt meg idén Nagy Kikinda, a keresztény értelmiségi kör hagyományos vándorjelleggel megszervezett Szent Ágoston napján. A Vajdaság egész területéről érkező részvevőket nem csak gazdag hitéleti és kulturális programok, hanem teljes búcsú is várta. Az egyháztörténeti előadások mellett a közösségi együttlét és a lelki feltöltődés állt a rendezvény központjában. Horváth Kátai Orchideia riportja.
13: A rendezvény ünnepélyes keretek között vette kezdetét, a kávészünet után pedig a Rákóczi toborzó dallamaival indult a második előadás. A zenei betétek különleges, újszerű színfoltot hoztak a programba. A Szent Ágoston életét és munkásságát bemutató előadásokat közös ebéd, majd az Assisi Szent Ferenc templomban tartott szentmise követte. A találkozóra Bánátból és Bácskából is egyaránt szép számmal érkeztek a hívek. Kókai Jolán, Kishegyes.
14: A hangulat fantasztikus, nagyon jól érzem magam. Valójában én Kishegyesen a Szent Mónika ima csoport vezetője vagyok, akihez Szent Ágoston a legközelebbi hozzátartozója, ugye a fia Szent Mónikának, és úgy volt, hogy Magyarországon Pakson van most a Mónika találkozó, hogy oda megyek, de sajnos nem sikerült az utat megszervezni, és akkor így itt vagyok, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy itt most tényleg Szent Ágoston életéről tudtunk eddig is valamit, de most ez fantasztikusan földobja a lelki állapotomat.
13: A résztvevők számára a rendezvény nem csak a szellem és lelki gyarapodást, hanem a régen látott ismerősökkel való találkozást és az új kapcsolatok építését is biztosította. Fenyvesi József Kóla.
15: Nem először vagyunk itt, de ugye mindig valami újat szeretne az ember látni vagy hallani, és úgy látszik meg is lesz a foganatja ennek a tervezett utazásunknak, és persze most ez búcsú is, vagy emléknap és a Szent Ágostonnak, de hát mi szeretünk így eljön, és kicsit találkozunk ismerősök, és régi arcokat is látunk, de újak is akadnak, hát ezért vagyunk itt.
13: Szent Ágoston teológiai hagyatéka felbecsülhetetlen értékű az egyház számára. Több mint 100 fennmaradt könyve és 200 levele a korabeli egyházi vitákat és a római birodalom alkonyának geopolitikai eseményeit is hűen tükrözi. Barát Gábor Gergely történész.
16: A keresztény értelmiségi körnek a védőszentje Szent Ágoston, és Szent Ágostonnak a napja augusztus 28-a, és ez mert ugye a kékmai rendezvényen Szent Ágostonról tartottam, és azelőtt tartottam egy előadást, tartani fogok egy előadást a Szent Ágoston rendről. Maga Szent Ágoston a 4. század második felében és az 5. század első felében élt, és egy érdekes életet élt, hiszen élete első harmadában, tehát 33 éves koráig ő pogány volt. És 33 éves korábban Milánóban tért meg és keresztelték meg, majd 3 évig szerzetesként élt, pontosabban remeteként mai Észak-Afrikában, hiszen a mai Észak-Afrika, mai Algéria területén született, ugye a Római Birodalomnak az egyik provinciájában, és Hipóvárosába került, ahol majd püspökké fogják választani.
13: A gondolkodó tanításaiban hangsúlyozta, Isten és a sátán között örökös harc dúl, amelyben egyedül a Szilárdit hozhat lelki megváltást. Borbély Béla, a keresztény értelmiségi kör elnöke.
17: A keresztény értelmiségi kör évről évre megszervezi a Szent Ágoston napot. Ez egy vándor ünnepség tulajdonképpen. Mindig más és más helyen szervezzük, meg idén Nagykikindára került a sor. Ugye a Nagykikindai helyi csoport szervezésében került megszervezésre az idei Szent Ágoston napunk. Közel 80-an, több mint 80-an jöttünk össze a mai napon. Ugye a védőszentünkről van szó, Szent Ágostonról. Még ennek a mai napnak az apropójaként teljes búcsú is nyerhető az Assisi Szent Ferenc templomban a rendkívüli szent év kapcsán, úgyhogy bízunk benne, hogy mindannyian feltöltődve térnek majd haza, akik ellátogattak Nagykikindára.
13: Szent Ágoston teológusként és püspökként maradandó örökséget hagyott az utókorra. Egész életét az egyház, az emberek és Isten alázatos szolgálatának szentelte.
1: Sok versenyt szerveztek szombat délután Oromon. Az eseményt 13. alkalommal tartották meg, míg 5. alkalommal szervezték meg a Bújics Csaba emlékversenyt. A nevezők ebben az évben is több fordulóban mérettették meg magukat.
18: A helyi tájház adott otthont a sakkversenynek. Ebben az évben is nagy volt az érdeklődés, hiszen 50-en neveztek be. A sakkban a játékosoknak nem csak a szabályokat, hanem a logikus gondolkodást, a türelmet és a stratégiai tervezést is alkalmazniuk kell. Barta Áron, résztvevő.
19: 6. alkalommal vagyok itt, azért jöttem el ide, mert nagyon jól érzem magamat, és hát középmezőnyben szoktam végezni, úgyhogy jó is érzem itt magam.
20: Mióta sakkozik?
19: Nagyon régóta, kisgyerek, 6. korom óta.
20: Milyen pluszt ad a sakk?
19: Logikát fejleszti, gondolkodást, és hát különféle feladatokat gyorsabban el tudok végezni azáltal, hogy sakkozom.
18: A sakkversenyt a svájci rendszerű sakkozás szabályai szerint szervezték meg, amelyre a helyiek mellett Zentáról, Szabadkáról, Magyarkanizsáról, Topolyáról és Tornyosról is érkeztek. Olajos Győző, szervező.
21: A sakkverseny, én azt hiszem, hogy azért fontos, hogy fejlesztjük a gondolkozásunkat, és nem csak a sakkverseny, hanem a sakkozás általában. És ez nagyon jó. Először is az emberek, hogyha így gondolkoznak és jól gondolkoznak, akkor van jövő.
18: A verseny egyben tisztelgés is Bújts Csaba emléke előtt, aki maga is aktív és eredményes résztvevője volt a sakkéletnek. A rendezvény így nem csak sportverseny, hanem egy olyan közösségi esemény is, amely összehozza a sakk szerelmeseit és tovább élteti az oromi sakkozás hagyományát.
22: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, a változó felhőzet ellenére is meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéke néhány fokkal meghaladja a 30 fokot.
23: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
24: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
25: Reklám következik.
26: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
27: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
28: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
27: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
28: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
29: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
30: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
29: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
30: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
29: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 100 fok Celsius következik, és a Boldog Születésnapot című felvételük. Mamájának, Hedvignek 60. szülinapjára küldi ezt a dalt unokája Emese Csantavérről. Telecskára, Csincsák Antalnak kívánnak nagyon boldog szülinapot Budapestről, lánya Erika és unokája Dorina sok puszit is küldenek neki. Raffai Szuzinak, Csantavérre boldog szülinapot kívánnak Laura és keresztfia Dávid. Szabadkára, Dédinek, Borbálának boldog születésnapot és szép vasárnap délután kíván az egész család. Topolyára, férjének, Boros Zoltánnak boldog születésnapot kíván felesége. Kelebiára, Véro Noéminek, a drága unokának nagyon boldog születésnapot kívánnak mamája, Piroska és Gábor. A család többi tagjának kellemes vasárnapot kívánnak. A drága kisunokának, Farkas Dorinának 11. szülinapja alkalmából szívből gratulálnak a topolyai nagyszülők. A kis Patrikot is puszilják. Küldi anyjának, Szuzinak lánya Emese, férje Attila, fiai Tamás és Alex és Veje Tibor Csantavérre. Tajfel Mónikának nagyon boldog születésnapot kívánnak Köröztmami és Imre. Egyúttal köszönti a rádió csapatát, további szép napot kíván nekik, Ibolya. Köszönjük!

Egy-egy vele következik Kókai Bálint előadásában. Bácsülőse Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi. Bácsülőse Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Topolyára Rind Istvánnak, apónak boldog születésnapot és jó étvágyat kíván a vasárnapi csapat. Zenta Gunarasra, a drága testvéreinek, Hevér Mihálynak és Sáfár Irénkének nagyon szép vasárnapot kívánnak szerető testvére Éva és testvérhúga Diana, és köszönik a tegnapi vendégfogadást. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Robert és családja Németországból. A kedves nénájának, Matildkának és fiának, Robertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Robert és családja Németországból. Kuhár Marinak küldik ezt a dalt, és kellemes vasárnap délutánt, jó munkát kívánnak a stúdióban dolgozóknak és a hallgatóknak. Köszönjük!

igaz az egészből. Az igaz, hogy a nótát szeretem, és egyszer egy csillagra néztem. Az igaz, elbűvölte a lelkemet végig, a bolondja lettem. Szerelmetes nóta szóval csaltam, de az égből, hazug volt a csillag fényes mosoly a szeméből.

A Neoton Família felvétele következik, címe Hosszú az a nap. Bácska Topolyára, Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

Egy csárdás csokor következik a Bezdán együttes előadásában. Kanizsára, Szabó Sándornak és Erzsébetnek 52. házassági évfordulójukra gratulál barátnőjük Gizella. Csantavére Nászasszonyának, Pavlukovics Rózsának jó egészséget kíván Nászasszonya Erzsi és Anti Topajáról. Szabadkára Sós Hedvignek nagyon boldog születésnapot kíván anyukája Elvira. Topajára Csizmadja Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Nászasszonya Rózsa Csantavérről. Kanizsáról Rozália kérésére szól a dal. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matilda és Anti Szabadkáról.

Szécsi Pál felvétele következik, a dal címe Két összeillő ember. Csanta Vére Gerel Zoltánnak 35. házassági évfordulójukra küldi felesége, aki nagyon szereti. Kumbajára Mulati Norbertnek születésnapi alkalmából köszönt édesanyja Gizi és párja Ádám bácsalmásról. Szabadkára a legdrágább szülőknek és nagyszülőknek, Kemény Istvánnak és Ibajának ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog házassági évfordulót és még számtalan boldogságban eltöltött évet lányuk Anita, vejük Pityu, valamint unokáik Stefan és Szófia Ausztriából, a család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Kornélia kérésére is ez a dal szól. Szabó Sándornak és Erzsébetnek házassági évfordulók alkalmából szívből gratulálnak, és még számtalan boldog éveket kívánnak Zoltán és Borika Kanizsáról. Drága szüleinek, Istvánnak és Máriának szívük egész szeretetével gratulálnak a 40. házassági évfordulójukra, 5 gyermekük párjaikkal, 8 unokájuk, valamint dédunokájuk, a kis Zalán. Palicsra Ledenszky Mátyásnak vidám vasárnapot kíván felesége Mónika, gyermekei és unokái Renáta, Alex, Noel, Fanni, Lili és Léna. Szeretettel küldik ezt a számot a tegnap összeházasodott ifjú párnak, sok boldogságot, egészséget és hosszú, szeretetben eltöltött közös életet kívánnak Krisztián, Anita, Tomasz és a kis Pamcsi. Óbecsére Szerezla Zsoltnak küldi élettársa, aki nagyon szereti.

A Kikindai Regrúták felvétele következik, a dal címe Szeretem a szeretőmet, csudára. Makhetesre Irmának és párjának Istvánnak szép pihentető vasárnapot kíván a Tóth család. Bácsalmásra küldik a következő zeneszámot Ibi mamának és Ali papának, Kiara, Rafael és Renato Salzburgból. Ausztráliában Fazekas Gáspárnak, Esztikének és kedves családjaiknak kívánnak kellemesen eltöltött szép vidám vasárnap estét, jó zenehallgatást és egészségben eltöltött kellemes szép új hetet, igaz testvéri szeretettel Jani Sógor és Viki Svédországból.

Műsorodőnknek ebben az órában még egy felvételt tudunk meghallgatni mai zenei listánkról. Ez Cserháti Zsuzsa felvétele, a dal címe Én leszek. Rosalinda küldi ezt a zeneszámot élete fénypontjának, akivel együtt hallgatják a vasárnapi kívánságműsort.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségben még parázslik a tűz. Maglics erődjénél pedig stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4, a Rescue program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett. A német csapat augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyushin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. A szerb belügyminisztérium szerint az előző napon 5 helikopter vett részt az oltásban, amelyek együttesen 370 tonna vizet dobtak le. Tüzekkel küzdenek a nyugat-balkáni régió több országában, a legtöbb helyen azonban sikerült lokalizálni a lángokat. Horvátországban Szolinban egy ember életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy családi házban. A boszniai Bjelina közelében, a boszniai szerb köztársaság területén a szél ismét fellobbantotta a tüzet a Svábska Ada nevű területen. A helyszínen 12 tűzoltó dolgozik 5 tűzoltó járművel a lángok megfékezésén. A tűz egy erdős területen, a Drina folyó túloldalán keletkezett, nehezen megközelíthető terepen. A helyi tűzoltóság vezetője szerint a szél jelentősen megnehezíti a védekezést. A régió más országaiban is több helyszínen aktívak a tűzoltók, de a tüzek többségét már sikerült ellenőrzés alá vonni. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb, 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és nyugdíjak emeléséről. Egyúttal emlékeztetett arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. Újabb 12 külföldön dolgozó egészségügyi szakember tér vissza Szerbiába. Az Egészségügyi Minisztérium diaszporával foglalkozó irodájának segítségével a hazatérő orvosok, ápolók és egészségügyi technikusok az ország több pontján, többek között Belgrádban, Novi Pazarban, Prokupjeban és Csupriában állnak munkába. A minisztérium adatai szerint 2024. decemberre óta már több mint 400 egészségügyi dolgozó tért haza külföldről és kapott munkaszerződést Szerbiában. Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter szerint a hazatérő szakemberek nem csak a hazai egészségügyi ellátást erősítik, hanem a külföldön megszerzett tudásukat és tapasztalatukat is itthon kamatoztatják. Elindult a Paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett be az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese, Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, míg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása folyamatban van, hangzott el a videóban, amelyet a kormányfő Facebook oldalán lehetett követni. Magyar Péter közölte, a 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése ma reggelre a szombat késő esti 500 körüliről megközelítőleg 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2000 megawatt teljesítménye magyarországi áramfogyasztás több mint 35%-át fedezi.
3: Időjárás.
4: Ma sok napsütésre számíthatunk, a változó felhőzet ellenére is meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéke néhány fokkal meghaladja a 30 fokot.
5: Aktuális.
6: Érdekes.
5: Hallgasson bennünket
1: a Régió Rádió hullámain is. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
7: Időközben csere történt a keveri pultnál, Váradi Valentint Nagy Hegyesi Dávid váltotta le, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánság műsor hallgatóit, akik indai betyárok következnek egy csárdás csokorral. Horgosra Varga Erikának és családjának küldi a nótát édesanyja. A rádió dolgozóinak szép napot és jó munkát kívánt Gulyás Icu Pacsérról. Köszönjük. Szabadkára Rózsa nővérének kellemes vasárnapot kíván húga Eszter. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván unoka testvére Veronika és családja Németországból. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és vidám rádiózást kíván Pista. Horgosra Varga Máriának és családjának szép délutánt és jó egészséget kíván Erika és Zoli. Topolyára Boros Zoltánnak születésnapjára jó egészséget kíván anyósa Veronika. Andreának pedig szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kívánnak. Topolyára Boros Andreának jobbulást kíván édesanyja Verona Moravicáról. Zolinak szép vasárnap délutánt kíván. Bátszülősre Paska Istvánénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Jóci és Évi. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván unoka testvére Veronika és családja Németországból.

szemünk köpen. A Szivárvány együttes felvétele következik, a dal címe Nélküled az élet gyötrelem. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Csantavére Farkas Évinek szép vasárnap délutánt kívánt Schulz.

Németh József felvétele következik, a dal címe Kicsit szomorkás a hangulatom. Hajdukovóra Margit Ibolyának küldi a nótát, és jó egészséget kíván húga Erzsébet Horgosról. Csantavérre Anitics Juliskának vidám nótázást, jó egészséget kíván barátnője Magdi. Svédországban Tapolcsányi Jánosnak és Vikinek kívánnak kellemes vasárnapot, jó rádiózást, jó étvágyat a finom ebédhez, üdvözlek mindenkinek a messzi távolból, Esztike és Gazsi. Piroska kérésére is ez a dal szól.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: szeretlek, majd megeszlek, hogy faszán, csókotár, táncra felül köröttem a világ.
1: A Csárdás egyben következik az Expresso együttes előadásában. A zeneszámot Móra Halomra a 6. kerületben névnapjuk alkalmából küldi Kovács Istvánnak és Szabó Istvánnak és családjainak. Nagyon jó egészséget is kíván Gábor a szomszédból. Köszönet a rádió munkatársainak és szép napot kíván nekik is. Köszönjük. Hajdukovóra Ibolyának és Istvánnak szép vasárnapot kíván Katalin Ludasról. Raffai Szuzinak Csantavérre boldog szülinapot kívánnak Laura és keresztfia Dávid. Gyöngyi kérésére is ez a szól. Szeretettel üdvözlik a rádió dolgozóit, műsorvezetőt, annak kellemesen eltöltött vidám vasárnapot kívánnak mindenki számára, és megköszönik fáradozásaikat, amit értük tesznek hétről hétre. Erőt, egészséget kívánnak sok szeretettel mindannyiuk számára a Tapolcsányi János és Neje Viktória Svédországból. Továbbá dallal szeretnék köszönteni és kívánni nagyon kellemesen eltöltött vasárnapot, jó egészséget Almási Sándornak és kedves feleségének, Piroskának igaz baráti szeretettel, Jani és Viki. Csantavére Szabó Ilonkának névnapja alkalmából sok szépet, jó egészséget, vidám nótázást kíván unokatestvére Magdi. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Topolyára Bara Ketelkának jó egészséget és szép vasárnapot kíván Huga Erzsi. Márta néni Kelebiáról szeretné hallani ezt a dalt. Topolyára Nagy Erzsébetnek jó egészséget és vidám vasárnapot kíván nővére Etelka. Topolyára Horváth Georginának és családjának, fiának, Szabó Lórántnak és családjának kellemes vasárnapot kíván édesanyjuk Eszter és üzeni, örülök, hogy körülöttem vagytok.

0: ajánló következik.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a szenttamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
4: Egy egyvelek következik a Ne Felejts együttes előadásában. Szeretett nővérének névnapjára küldi a dalt Húga Márta, a család többi tagjának szép vasárnapot kíván. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnapot kíván lánya Valentina családjával. Veronika kérésére szól ez a dal. Szabadkára a drága szülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak nagyon boldog házassági évfordulót kívánnak lányai Ildikó és Anita, vejeik Józsi és Pityu, unokáik Ramona, Renátó, Mónika, Stefán, Szófia, valamint a pici dédunokájuk Zoé. Melyik útra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Orcsics Katicának és a Tóth családnak kellemes pihenést kíván a Vert és a Raus család. A stábnak szép napot és kitartást kívánnak. Köszönjük!

0: jönnek.
1: Császár előtt felvétele következik, az alcíme Boldog névnapot. Csantavére Rózsának, a szeretett nővérnek névnapjára gratulál húga Márta. Csantavére Bicskei Bencének boldog névnapot kíván dédmamája Julianna. Valkai Magdinak kellemes délutánt és jó pihenést kíván barátnője Julcsi. Rózsának nagyon boldog névnapot kíván Sanyi. Kumbajára Kalmár Györgynének boldog névnapot kíván öccse Józsi és sógornője Teri. Kumbajára Pomozi Ilonának boldog névnapot kívánnak Bácsalmásról Gizzi és Ádám, a család többi tagjának szép délutánt. Topolyára Csifcsák Lajosnak közelgő névnapjára sok szeretettel gratulál és jó egészséget kíván lánya Krisztina.
2: Reggel szólt a rádió, vártam minden hallgató, mit mond a hírolvasó. Azt, hogy tart a tűzszünet,

Egy operett részlet következik, méghozzá részlet a Lili Báronőből, a részlet címe Gyere csókolj meg Szaporán Tubicám. Kumbajára Kőhegyinné Margitkának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Irén.

Az ízig-vérig Temeriniek felvétele következik, a dal címe Idegenben keserűbb a sírás. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matilka és Anti Szabadkáról. Szabadkára nővérének Jankó Matildkának vidám vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván húga Veronika és családja. Ausztriában Jankó Robertnek szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Nenája Veronika és családja. A messzi távolba kedves fiúknak, Baranyás Csabának szép, pihentető vasárnapot kívánnak anyuka és apuka, akik őt nagyon szeretik.

Az EHO együttes felvétele következik, a dal címe Nincs senki olyan szép. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, lánya Izabella, Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina.

nincs senki olyan, mint az én anyám. Ő fogja a kezem, és sír, ha elesem. Ó, Istenem, csak ő ne hagyjon el. Ha más valaki bánt, ő sír és megölel. Ó, Istenem,

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
4: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozót tüzekkel, a belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben a Krajevo melletti Stolovi térségében még parázslik a tűz. Maglicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 a RescEU program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. 2 helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett, a német csapat pedig augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Ilyuszin repülőgép is segíti. Továbbra is több tűzzel küzdenek a nyugat-balkáni régió több országában, a legtöbb helyen azonban sikerült lokalizálni a lángokat. Horvátországban, Szolinban egy ember életét vesztette, amikor tűz ütött ki egy családi házban. A boszniai Bjeljina közelében, a boszniai szerb köztársaság területén a szél ismét fellobbantotta a tüzet a Svapska Ada nevű területen. A helyszínen 12 tűzoltó dolgozik, 5 tűzoltó járművel a lángok megfékezésén. A tűz egy erdős területen, a Drina folyó túloldalán keletkezett, nehezen megközelíthető terepen. A helyi tűzoltóság vezetője szerint a szél jelentősen megnehezíti a védekezést, a régió más országaiban is több helyszínen aktívak a tűzoltók, de a tüzek többségét már sikerült ellenőrzés alá vonni. Legyen Alexander Vučić a kormányfő, változtassuk meg az alkotmányt, majd térjen vissza államfőként. Ezt javasolta Ana Brnabić, a köztársasági parlament elnöke, és a szerb haladó párt tisztségviselője az N1 szerint. Brnabić a haladók standjait kereste fel szombaton Belgrád több pontján. Bár a választásokat még nem írták ki, arra szólította fel a párt aktivistáit és szimpatizánsait, hogy szavazzanak és támogassák Vučićot a miniszterelnöki tisztségre. Mindannyian szavazni akarunk, ugye, akkor utána, amíg ő a miniszterelnök, megváltoztatjuk az alkotmányt, aztán visszatérhet, hogy ismét elnök legyen. Íme megoldás mindenre, mondta Brnabić az N1 közlése szerint. Elindult a paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett be az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletes Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, amíg eléri a 240 megawattot. Nagy volt az érdeklődés a magyar-kanizsai vásár iránt, ma most is ezrek látogattak ki az eseményre. Programot a magyar-kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A gasztronómiai eseményen ebben az évben 45 csapat főzött, akik Vajdaság mellett Magyarországról is érkeztek. Egy 56 éves szerb állampolgárt eszméletlen állapotban húztak ki Görögországban a tengerből, a Halkidikin található Agios Nikolaus közelében. A strand mentőse először elsősegélyben részesítette, de sikertelenül. Ezt követően mentőautóval az Agios Nikolausi egészségügyi központba szállították, ahol megállapították a halálát.
0: Időjárás.
5: A továbbiakban is sok napsütésre számíthatunk a változó felhőzet ellenére is. Meleg idő várható, Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéken néhány fokkal meghaladja a 30 fokot. Az augusztus végéig tartó időszak nagy részében napos meleg idő várható 30-35 fokos maximumokkal, augusztus 25-én, 28-án és 29-én pedig 35 fok felé is emelkedhet a hőmérséklet. A meteorológiai helyzet a szív- és érrendszeri betegek számára megterhelő lehet. a legmelegebb órákban ajánlott kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást és megfelelően védekezni a nap ellen.
6: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
7: és a Régió Rádió hullámhosszán.
8: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: A Joker együttes felvétele következik, a dal címe Járom az utam. Kelebiára szeretett húgának Mártának szép vasárnapot kíván nővére Rózsa Csantavérről.

0: A Révisz együttes felvétele következik, címe Áttáncolom az éjszakát. Gulyási cukérésére szól a dal. Topolyára Szabó Eszternek szép vasárnap délutánt kíván nővére Rózsa. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse, családjukkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Rózsa kérésére is ez a dal szól. Horgosra Varga Erzsinek jó egészséget kívánnak testvérei Katalin és Ibolya. Bajsára férjének Vaszlavik Istvánnak szíve egész szeretetével 40. házassági évfordulójukra küldi ezt a dalt felesége Mária. Aranka kérésére is ez a dal szól. Szabadkára a Medgyesi családnak kellemes vasárnapot kívánnak unokájuk Csaba, unokamenyük Noémi és dédunokájuk Noel.
1: Szépen lassan

Bangu Margit felvételet következik, a dal címe Rózsafa virít. Rózsa barátnője névnapi alkalmából gratulál, és minden legjobbat kíván neki barátja, Sanyi. Mórahalomra a Domb utcába édesanyjának, Gyuri Silonának névnapi alkalmából nagyon jó egészséget és sok boldogságot kíván neki fia Gábor. A stábnak jó egészséget, szép napot kíván Gábor Mórahalomról. Köszönjük!

Sas Szilvia felvétele van soron, a dal címe Szerelmes asszony. Moravicára Zsebedics Máriának gratulál férje 24. házassági évfordulóik alkalmából, és üzeni, hogy nagyon szereti.

Csárdás Sokor következik a Kikindai Hajnal előadásában. Ludasra Farkas Katalinna küldi a nótát nővére Erzsébet Horgosról. Csantavérre Báló Rózsának boldog névnapot kíván Márta családjával Kelebiáról. Topolyára Horváth Georginának és családjának, valamint Szabó Lórántnak és családjának nagyon vidám vasárnap kíván édesanyjuk Eszter. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó egészséget kíván barátja Pista. Aranka kérésére is ez a dal szól. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikúnak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Szoninak és Szegának sok szerencsét a 6. osztály befejezésére. Találkozunk novemberben. Aláírás Zsófi.

Megdöglött a bíró lova, Pataki Attila felvétele van soron. Édesanyjának, Tari Máriának, unoku hugának, Biankának, unokaöccseinek, Bencének és Zsoltinak kellemes hétvégét és jó pihenést kíván Péter.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradana Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé

0: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
3: Reklám következik.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
0: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A Bojtorján együttes felvétele következik, a dal címe, hogy távol, messze van hazám. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, kellemes zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Németországban Sankt Augustin Dolezár Veronika 78. születésnapi alkalmából és 60 éves házassági évfordulójára szól a dal. Édesanyjának, Moravicára, Dódony Veronának küldi a számot lánya és veje.

Kon Zsuzsa felvétele következik, a dal címe Mici Mackó. Szabadkára Varga Izsáknak nagyon boldog harmadik születésnapot kíván Gyúró és Szabrina Ausztriából, anyunak, apunak és a kishuginak szép vasárnapot kívánnak. Pacsérra Makkai Jessica-nak keresztelője alkalmából gratulál a tata és a mama, a család többi tagjának kellemes, jó szórakozást kívánnak.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
2: Okay. Ajánlót hallottak.
6: Egy csárdás csokor következik az aranyeső együttes előadásában. Németországban Paróczi Róbertnek és családjának szép vasárnapot kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Tornyosra Szecsei Istvánnak névnapjára és feleségének Ilonának szintén névnapjára, valamint házasság évfordulójuk alkalmából gratulál Németországból Attila és Szintia. Magyarországra Bicskei Margitkának az idősek otthonába küldi Sörös Jancsi Szabadkáról sok puszival. Mékútra a Táncsics utcába drága maminak kívánnak neki jó pihenést és szép vasárnap délutánt, millő ölelést is küldenek Öcsi, Fanni, Otto és Robi. Kellemes bulizást Margitkának, Attilának és Katicának, üdvözlette Strábnak, üzeni Irma. Köszönjük. Aranka kérésére is ez a dal szól.

0: ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Hírek. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozót tüzekkel. A belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben Krajevo melletti Stolovi térségében még parázslik a tűz. Maglicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 a RescEU program keretében érkező Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett, a német csapat augusztus 24-én hétfőn csatlakozik. A tűzoltást egy orosz Ilyushin repülőgép is segíti. Alekszandar Vučić, szerb elnök ma kijelentette, hogy kitüntett számos tűzoltót, akik részt vettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. Kiemelte, nekik köszönhető, hogy nem sérült meg senki, és az épületek közül mindössze egy mobil WC égett le. A szerb elnök a Deliblati homokpusztán a tűzoltókkal folytatott beszélgetése során elmondta, az oltás közben csak a tűzoltók élete volt veszélyben, és megköszönte nekik áldozatos munkájukat, valamint azt, hogy Szerbia különböző részeiről érkeztek a helyszínre. Vučić megköszönte a tűzoltóknak a hatalmas erőfeszítését, munkát és áldozatvállalást, valamint a munkagépek kezelőinek és mindazoknak, akik önként érkeztek segíteni. Elindult a paksi atomerőműben a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése szombaton késő este. Magyar Péter magyar miniszterelnök élő videóban jelentkezett az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese Kis Tamás elmondta, sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamosenergia hálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítményen üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, amíg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása folyamatban van, hangzott el a videóban, amelyet a magyar kormányfő Facebook oldalán lehetett követni. Hétfőtől Szabadkán lezárják a Majsai hidat, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jovan Mikics, a Jovan Cvijics, a Szervo Mihály és a Bér Imre utcát. Hétfőn kezdődik az épülő körforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy-egy szakaszát. Alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, ma most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg az évben utoljára. Kirakodó vásárról párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A gasztronómiai eseményen ebben az évben 45 csapat főzött, akik Vajdaság mellett Magyarországból is érkeztek. Ma is hosszabb sorok alakultak ki a határátkelő helyen Szerbiából Magyarország felé. A korai délutáni órákban a Horgos 2-nél volt a legrosszabb a helyzet, de a többi nagyobb átkelőnél is bőven egy óra felett volt a várakozási idő. Augusztus második felében egyre nagyobb arányban indulnak vissza a Nyugat-Európába a szabadságról hazatérők. A kisebb átkelőknél általában kedvezőbb a helyzet, de ott is gyorsan kialakulhat félórás vagy hosszabb sor, amennyiben sok autós egyszerre választja ugyanazt az alternatív útvonalat. Az illetékesek arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. A meleg időjárásra való tekintettel azt javasolják, hogy érelem és elegendő mennyiségű itallal is készüljenek.
8: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 7 fok van, a továbbiakban is sok napsütésre számíthatunk változó felhőzet ellenére is. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban néhány fokkal meghaladja a 30 fokot. Az augusztus végéig tartó időszak nagy részében napos meleg idő várható 30-35 fokos maximumokkal, augusztus 25-én, 28-án és 29-én pedig 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket.
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A következő felvételt Berezki Zoltán és Szinet Árdóra közösen fogják előadni. Következik egy részlet a Rómaios Júliából, a részlet címe Szívből szeretni. Moravicára Zsebedics Zsoltnak a gratulál felesége Marika 24. házassági évfordulójuk alkalmából. Férjének meg szerető édesapjának küldi szerető kislánya Barbara ezt a dalt. Szép vasárnap délutánt minden rádió hallgatónak és a rádió munkatársainak, a Puszta Mérgesi Csipet csapat tagja hét minden napján örömmel hallgatják ezt a rádiót, és ezt a zenét küldik a rádió dolgozóinak és a hallgatóknak. Köszönjük szépen. Monikának és Alennek küldi a dalt Ibolya. Szabadkára Medgyesi Piroskának küldi a dalt férje Sándor. Csantavérre Mecserik Izabellának és párjának vidám vasárnapot és minden jót és szépet kíván édesanyja Rózsa. Feleségének Incinek küldi ezt a dalt szíveteljes szeretetével, jó étvágyat kíván a közelgő ebédhez, küldi továbbá minden családtagnak és Maros Lelén ma gombfozizóknak is, Mecelka László, aki köszönti a rádió dolgozóit is. Köszönjük!

Minden nap, mikor eljön az este. Ezt a felvételt az Atlantik Együttes előadásában fogjuk most meghallgatni. Berlinbe drága Brajkói Csilonka húgának Attila küldi anyukájával a dalt, hogy ne szomorkodjon, és üzenni, hogy nagyon szeretik. Csantavére Szedlár Katalinnak szép vasárnapot kíván nővére Márta Kelebiáról. Magyarországra a Messzi maminak és a stúdió kis csapatának küldi Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük szépen. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délután, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenhallgatást kíván Nász asszonya.

Csiszár István felvétele következik, a dal címe Józanságban nagy bennem az akarat. Újfaluba Kávai Karcsinak szép vasárnapot kíván barátnője Erzsébet. Csantavére Szabó Ilonkának névnapi alkalmából sok szépet, jó egészséget, vidám nótázást kíván unokatestvére Magdi. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokájának szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

Túlatiszán van egy ház, a Gyöngyhalász együttes felvétele van soron. Makhetesre Irmának és Istvánnak kellemes vasárnapot kíván Attila. Kúlára a drága tesónak, Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván, és a viszontlátás örömére küldi a dalt a nővére, Inci. Rozália kérésére is ez a dal szól. Gulyás Itzunak szép délután kíván ezzel a dallal, Vili.

Máté Péter felvétele következik, a dal címe Azért vannak a jó barátok. Kornélia kérésére szól ez a dal. Rózsának névnapi alkalmából gratulál Óbecséről Sanyi. Szabadkára Klaudiának és Mariannak esküvők alkalmából sok boldogságot kíván a Kecsénovics család Bécsből. Maghetesre Irmának és párjának Istvánnak szép vasárnap délután kíván Marika és János. A kis csapatnak jó munkát. Köszönjük. Kedves barátnőjének, Vert Irmának és családjának szép vasárnapot, jó pihenést, zenehallgatást kíván. Szeretettel, Katica. A puszta mérgesi csipetcsapat barátnőinek, Manyinak és Orsinak szól az üzenet. Az igaz barát az, aki jóban rosszban melletted marad. Együtt nevet veled, és akkor sem engedi el a kezed, amikor éppen könnyek között mosolyogsz. Szerettek titeket, csajok. A ti barátnőtök, Sziszi.

Bizák Júlia felvitele következik, a dal címe Veled szeretnék boldog lenni. Kelebián Kövesdi Editet köszönti ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki, jó egészséget, István Pestről. Szerető férjének küldi a zeneszámot, hogy még nagyon sokáig együtt legyenek boldogságban, üzeni szerető felesége Barbara.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. Hátra van még egy felvétel a Csantaviri Lila Orgon előadásában, egy csárdás csokor és az oda beérkezett üzenetek. Előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap is velünk voltatok. Jövő vasárnap szintén számítunk a megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó vételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat: Kőrösi Zsuzsa, Balázs Zita, Búzás Zsuzsanna, Kis János és a két technikus, Váradi Valentin és Nagy Hegyesi Dávid. A Csantaviri Lila Orgona felvételéhez a következő üzenetek, jó kívánságok futottak be. Horgosra a drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek kellemes délutánt és jó egészséget kíván lánya Erika és veje Zoli. Elvira kérésére is ez a dal szól. Hajdukovóra Margit Ibolyának és sógornak küldi a nótát Erzsébet és családja Horgosról. Németországba Paróci Veronikának és Robertnek szép vasárnap délutánt kíván Piroska és férje Béla. Magyarországra Margit néninek küldi Sörös Jancsi Szabadkáról. Simon Istvánt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki, jó kertészkedést, Patrik és Kevin. Zenta Gunarasra, a drága testvéreinek, Hevér Mihálynak és Sáfár Irénkének nagyon szép vasárnap délutánt kívánnak, és köszönik a tegnapi vendéglátást szerető Éva testvére és testvérhúga Diana. Párjának, Irmának kellemes pihenést kíván István, a stábnak üdvözlet és szép napot kívánt. Köszönjük. Rozália kérésére is ez a dal szól. Ivica Margita kérésére is ez a dal szól. Mélykútra a kedves maminak szeretettel szép vasárnapot kíván neki, millő puszit és ölelést is küld öcsi. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kisszálláson Gyarmati Károlyt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki, jó egészséget Patrik, Kevin és István. A kedves tábnak nagyon szép vasárnapot és további ilyen gyönyörű szép adásokat kíván, hogy még sokáig legyen ilyen műsor a hullámhosszukon. Üzeni Piroska Horgosról. Köszönjük!

Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

kresket érzem, hogy rajta vesznek, kor bennem zúg a vér. Párszor majdnem megnősültem, elszállt az eszem, de még időben rájöttem, ez nem való nekem. Többet

0: Ajánló következik. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Konc Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel, a helyszínen járt a szerb elnök is. Tervezetten halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, következnek a részletek. Szerbiában továbbra is több helyszínen küzdenek a tűzoltók az erdő és bozott tüzekkel, a belügyminisztérium szerint minden rendelkezésre álló kapacitást bevetettek. A helyzet továbbra is a Deliblati homokpusztán a legsúlyosabb, miközben a Krajevo melletti Stolovi hegységben is sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzet. Magdicsnál stabilizálódott a helyzet. Az Európai Unióból 4 Black Hawk helikopter és földi oltócsapatok kapcsolódtak be a védekezésbe. Alekszandar Vučić szerb elnök ma reggel a Deliblati homokpusztáról látogatott. Bíró Tamara összefoglalója.
7: Két helikopter Csehországból, egy Szlovákiából, egy pedig Romániából érkezett, a német csapat pedig augusztus 24-én hétfőn csatlakozik a munkálatokhoz. A tűzoltást egy orosz Iljusin repülőgép is segíti, amely augusztus 20-án és 21-én 10 bevetés során összesen 420 tonna vizet juttatott a gócpontokra. A szerb belügyminisztérium szerint az előző napon 5 helikopter vett részt az oltásban, amelyek együttesen 370 tonna vizet dobtak le. Vasárnap reggel a Deliblati homokpusztára látogatott a szerb államfő, ahol a rendkívüli helyzetek szektorának tagjaival, valamint a tűzoltósággal és a hegyi mentőszolgálattal is megbeszélést folytatott. Alekszandar Vučić a helyszínen hangsúlyozta, a legfontosabb az, hogy egyetlen másodpercig sem fenyegette veszély a lakosságot. A köztársasági elnök hozzátette, hogy az egész területet körbejárta egy helikopterrel, és ugyan hatalmas területek váltak a lángok martalékává, mégis kisebb a kár, mint amire számított. Vučić továbbá megköszönte a tűzoltók áldozatos munkáját. Szeretném mindannyiuknak megköszönni a hatalmas erőfeszítést, a munkát és az áldozatvállalást, és azoknak az embereknek is, akik a kotrógépeket kezelik, és minden embernek, aki önkéntesen jött és segített, de mindenek előtt azoknak, akik értenek a munkájukhoz, és tudják, mit és hogyan kell csinálni. Alekszandar Vučić azt is kijelentette, hogy számos tűzoltót tüntet majd ki, olyanokat, akik részt vettek a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában. Kiemelte, nekik köszönhető, hogy nem sérült meg senki, és az épületek közül mindössze egy mobil WC égett le. Vučić arra kérte Luka Csaušićot, a katasztrófavédelmi szektor vezetőjét, valamint Ivica Dačić belügyminisztert, hogy a helyzet rendeződése után tekintsék át, mit lehetett volna jobban és gyorsabban elvégezni, illetve mire van még szükség. Arra is kérte Csaușitot, vizsgálja meg, hogy szükség van-e további tűzoltó repülőgépekre. Vučić arról is beszélt, hogy büszke a szerb tűzoltókra, és bejelentette, hogy további 3 nagy repülőgépet vásárolnak, mivel a jövőben egyre több tűzesetre lehet számítani. Hozzátette, hogy Szerbia segítséget kapott az Európai Unió országaitól is, megköszönte az EU-nak és Oroszországnak a tűzoltásban nyújtott segítséget.
6: Tervezetten is jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a magyar miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinái tervezett visszakapcsolásáról szóló mai helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter ismertette, hogy jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel. A kormány főköszönetet mondott mindenkinek, akik több hete a paksi atomerőműnél dolgoznak. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Ezt már Kapitány István mondta. Magyarország gazdasági és energetikai minisztere a paksi beavatkozások kapcsán közölte. A kormány nem arra várt, hogy jöjjön az eső, hanem meghozta a döntéseket. Magyarország saját kezébe vette sorsa irányítását. Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter.
5: Fejlesztjük a magyar energiaellátást európai uniós forrásokból, a hálózatot javítjuk. Nem kell mondanom egy ilyen krízis után, hogy mennyire fontos, hogy az elektromos áramhálózat megfelelőképpen működjön. Erre hoztunk haza másfél milliárd eurót az Európai Uniótól. Ezeket a pályázatokat kiírtuk, kiértékeltük, és a munka elkezdődik. És ennek kapcsán lehetőség nyílik szélerőművek építésére is. Ami önmagában természetesen nem megoldás, de az energia mix, mint olyan megoldás arra, hogy Magyarország ne kerüljön energia szempontból soha kiszolgáltatott helyzetbe.
6: Ma is hosszabb sorok alakultak ki a határátkelő helyen Szerbiából Magyarország felé. A kora délutáni órákban a Horgos 2-nél volt a legrosszabb a helyzet, de a többi nagyobb átkelőnél is bőven egy óra felett volt a várakozási idő. Augusztus 2. felében egyre nagyobb arányban indulnak vissza Nyugat-Európába a szabadságról hazatérők. A kisebb átkelőknél általában kedvezőbb a helyzet, de ott is gyorsan kialakulhat félórás vagy hosszabb sor, amennyiben sok autós egyszerre választja ugyanazt az alternatív útvonalat. Az illetékesek arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelők aktuális forgalmi helyzetéről, és lehetőség szerint számoljanak hosszabb menetidővel. A meleg időjárásra való tekintettel pedig azt javasolják, hogy élelem és elegendő mennyiségű itallal is készüljenek.
8: Sport.
6: Aranyérmesek lettek a szerb kajakosok a mediterrán játékokon Olaszországban. Kajak 2-esben Strahinja Dragoslavljevic és Veljko Vieštica 500 méteren értek elsőnek célba. A K2-es versenyszám döntőjében a szerb sportolók 1 perc 28 másodperc 92 század másodperccel teljesítették a távot. Második helyen egy portugál, harmadikon pedig egy olasz páros végzett. A pontos idő 16 óra 6 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Hétfőtől Szabadkán lezárják a Majsai hidat, és a forróság miatt a termelőknek nagyobbak voltak a költségeik, ármustrát tartottunk a tejpiacon. Jönnek a részletek. Hétfőtől Szabadkán lezárják a Majsai hidat, a közlekedési rend egészen november elejéig megváltozik a környéken. A forgalomkorlátozás érinti a Jován Mikics, a Jován Cvics, a Szervo Mihály, a Bérimre utcát. Hétfőn kezdődik az épülő korforgalom második fázisa, amely november 7-éig tart, emiatt zárják le teljesen a környező utcák egy szakaszát. Alternatív útvonalakat kell használni a következő 2,5 hónapban. Orosz Ildikó riportja.
9: Eddig sem volt egyszerű a belvárosba jutni a szabadkai Maghetesről. Felváltva engedték át a szembejövő forgalmat a Majsai hídon, jelzőlámpák használatával, ám hétfőtől már ez a lehetőség is megszűnik. A Majsai úton közlekedő járművezetőkre több hónapon át tartó megváltozott közlekedési rend vár. A Majsai híd lábánál lévő körforgalom építésének második fázisa miatt lezárják a hídhoz vezető felhajtót és az oda vezető utcákat is. Vörös Ferenc.
10: Majd megyünk a Pesti vasút alatt, ami van, az a legközelebb. Vagy ha városba, akkor erre a párzamos út végén, másfelé nem lehet.
9: A Jován Mikics utca Zsák utcává válik, a munkaterület pedig a szabadkai gázművek után kezdődik. Stipán Zvekan.
8: Ha lezárják, akkor gyorsabban lesz a munka is megy erre.
9: Merre fog menni akkor?
8: Kérési útra azt mondom, hogy arra még meg a liba legelő. Én gondolom, hogy arra megy.
7: A forgalomkorlátozás a Jován Mikit utcán kívül érinti a Jován Cvíjy, a Szervó Mihály és a Bér Imre utcákat is. Az emberek többsége azonban türelemmel tekint a 2,5 hónapig tartó munkálatokra, mert, mint mondják, a végén biztonságosabbá válhat itt a közlekedés. Zoran Matijevic és Bálint Csaba. Sokkal jobb lesz, könnyebb lesz az autóknak is, és az autóbusz is megy majd, mint valamikor.
11: Nem ez az első eset, amikor ugye volt a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a fejlesztése, akkor is lezárták ezt az egészet, akkor ilyen úttalan utakon, kis utcákon keresztül közelítettük meg mindig a városközpontot, vagy arról, vagy erről. Most megint ez lesz igazából. Ami engem foglalkoztat valamilyen szinten, hogyha nem régiben lett kész a Budapest-Belgrád vasútvonal, és ez egy új fejlesztés, amit most feltúrtak megint. Ez nem világos számomra egy kicsit, hogy miért nem sikerült ezt előbb kigondolni, hogy legyen. Ami viszont fontos, hogy hát mindenhol azt olvasni, hogy ez egy komoly közlekedésbiztonsági fejlesztés. Itt azért tudni kell, hogy csomó utca egybe jön ebben a kereszteződésben, és hát komoly. Nem egyszer volt, hogy láttam balesetet itt. Úgyhogy ez egy nagyon veszélyes, forgalmas csomópont, amit talán ez a körforgalom megold.
7: A november 7-ig tartó időszakban arra lehet számítani, hogy az alternatív útvonalakon, például a Kőrösi utcán megnövekszik majd a forgalom. Ami viszont jó hír, hogy ennek az utcának a rossz állapotban lévő szakaszait kicsit rendbe hozták azzal, hogy apró kavicsokkal töltötték fel a hiányzó részeket, segítve ezzel a kétirányú forgalmat.
6: A szélsőséges időjárás a szabadkai tájpiac árusainak terményeit sem kímélte. A zöldségek és gyümölcsök is megsínylették a nagy forróságot, a termelőknek ezért nagyobbak voltak a költségeik. Megnéztük, milyen árakkal találkozhatok a vásárlók a standoknál, és mit tapasztalnak az árusok az idei szezonban. Pető Attila járt a helyszínen.
12: Krumplit és vöröshagymát 80 és 100 dinárért, a sárgarépát kilogramonként 120 dinárért, a paprikát 200 dinárért, a paradicsomot pedig 100-150 dinárért lehetett kapni a szabadkai tejpiacon. Bátori Hermina.
13: A körte egészen 50 dinártól 150 dináros áron kapható, a baras szintén 50 dinártól legfeljebb 140 dinárosig, de van 100-ért, 80-ért, 120-ért, már szép példányok lehetők ezért.
12: Szilvát 100-150 dinárért, szőlőt pedig 150-200 dinárért lehetett kapni. Zöldségekből és gyümölcsökből is van kínálat. A szélsőséges időjárás ugyanakkor megtette a magáét, ami a termények minőségén is meglátszik. Az árusok szerint például a savanyításra alkalmas uborka esetében hiányra lehet számítani. Darazsac Klára.
14: Mondhatni, hogy termet csak az a gond, hogy nagyon sok megfölt a földön, úgyhogy lehet, hogy utóbb hiány lesz belőle. Most hirtelen van, de utóbb hiány lesz.
12: A szárazság és a kánikula miatt nagyok a károk. Panaszkodnak az eladók. Hornyik Szlavica és Csúró Eszter.
15: Egy kap a zöldbab, csak 5 kg zöldbabot lehetett leszedni, a többi lesít, akkor mit mondjak? Paladicsom szintén. Elmint Tamankútra, fekszik a földön, mind meg van sárulva. Nem, rohad, mert megsütött a nap, és akkor az egyik fele asszalós, a másik fele meg szép, és azt nem lehet eladni.
16: Hiába van öntözve éjszaka, egyszerűen nem ér semmit sem, mert nekünk is sorba mentek el, biztos egy 100 bírsamán kiment. Ne is beszéljünk a szilvákról, én nem is tudom, mi lesz jövőre. Nekünk kikészítette. Ez a meleg kikészített mindent. A tökünket is, a zöldbabot is, a szőlő is elkezd sárgulni. Nem tudok mit mondani, mennek ki a fák. Ez borzasztó, nem lehet termelni. A krumpli még föl a földbe.
12: Az eladók szerint az árak legfeljebb stagnáltak vagy csökkentek, miközben a költségeik inkább növekedtek, ezért sokuknak egyre nehezebb talpon maradni.
6: Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főző versenyt is a helyi Agrokanizsa szervezésében. Fejős Ornella riportja.
17: A magyar kanizsai vásár a település egy igen régi és igen kedvelt eseménye, amely rendszeresen összehozza a helybélieket és a környék lakóit. Lehetett itt virágokat, szerszámokat, ruházati termékeket, régiségeket vásárolni. A vásárban a különféle árusok mellett a helyi termelők és kézművesek is képviseltették magukat, így a látogatók még több termék közül válogathattak. Rafai Ibolya, kézműves.
18: Itt megmutathatjuk azt, amiket alkotunk, mert ezek a termékek, mivel kézzel készültek, ezek alkotások. Egyedi darabok, benne van az alkotónak a szíve, lelke, és ezt meg tudjuk mutatni nem csak a kanizsai közösségnek, mivel nem csak kanizsaiak, de a környező településekről is ide látogatnak az emberek.
17: Nagy volt a kínálat a gasztronómia területén is, a gyermekeket pedig légvár, arcfestészet várta, de megismerkedhettek a tűzoltás alapjaival és magával, a tűzoltósággal is. A vásárral párhuzamosan pedig megtartották a körömpörkölt főzőversenyt, az Agrokanizsa több mint két évtizedes fennállásának alkalmából. Bodor István Bugacról érkezett az eseményre.
19: Az az igazi, vagy akkor igazi a körömpörkölt, amikor ezt ki pörzsöljük valamikor. Tehát nem úgy, hogy csak levágjuk a disznót és megkoppasszuk, hanem azt a körmöt, azt ki kell pörzsölni. Hogy én okosabb szóval enni többet nem igazán tudnék mondani, de nem mindegy az, hogy az a köröm milyen állapotú.
17: Az esemény pedig nem csak a főzni vágyó csapatokat kovácsolja össze, hanem a civil szervezetek tagjait is. Rekecki Róbertet, az Agrokanizsa civil szervezet elnökét hallják.
20: 23. alkalommal szervezzük még, és 45 csapat van, és azért fontos, hogy az emberek összejöjjönek, és akkor barátkozzanak, meg egy kicsit jól érzik magukat.
21: Merről érkeztek főzni vágyók?
20: Hát érkeztek Magyarországról is, Kanizsáról is, és a környező településekről.
17: A vásár kora délutánig várta a látogatókat.
6: A pontos idő 16 óra, 14 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fokot mérnek, a továbbiakban is sok napsütésre számíthatunk a változó felhőzet ellenére is. Vajdaságban a hőmérséklet csúcsértéke néhány fokkal meghaladhatja még a 32-30 fokot. Holnap is napos idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke ismét meghaladja a 30 fokot. Az augusztus végéig tartó időszak nagy részében napos meleg idő várható 30-35 fokos maximumokkal, augusztus 25-én, 28-án és 29-én pedig 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
23: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.
22: Szabadkai Magyar Rádió.
24: Végig kísér ezen a délutánon.
25: Szóljon az Illés. A nagy felállás 1965-ben alakult ki, amikor Illés Lajos mellé a Szörényi testvérek, Bródi János és Pásztori Zoltán csatlakozott.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Az M7-es együttes a 70-es évek elején alakult, és a korszak legfőbemászóbb slágereit szállította.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.
3: Ez már Grace Jones, aki Jamaikán született Grace Mendoza néven.

0: ajánló következik.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
7: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
7: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradana Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431 illetve 064 161 06 25 a hívható telefonszám. Háziasszonyok, figyelem, megkezdték a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39 a hívható telefonszám. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
7: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
7: Hétvégén 9:30-tól és 11:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
7: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
7: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
7: Ahol a 80-as évek dalai szólnak. 107,1 MHz.
3: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
7: most vissza a 80-as évekbe.

0: én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.
1: A Dolly-ról neve az énekesnő, Dolly művész nevéből és a rock'n'roll összeolvadásából ered. Dolly a becenevét még a Hungária előtt kapta, mert külseje és karaktere Dolly Partonra emlékeztette a zenésztársakat.

0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szikora Róbert az Ergóval egy új stílust és életérzést teremtett, a Csiki Dámot. Ez a latin ritmusok, a popzene és az erotika keveréke volt.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják, ahol most következzék az 1977-ben Los Angelesben alakult Toto együttes. Slágereiket az egész bolygó kívülről fújja Los Angelestől Afrikáig. Így hát nálunk is szóljon a 6-szoros Grammy-díjas legenda, a Toto.

0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A modern olasz poprock történetében Eros Ramazzotti 1963-as római születésével új csillag tűnt fel. A jellegzetes hangú énekes dalszerzőt édesapja a szerelem görög istene után nevezte el Erosnak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
6: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
7: Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban. 16!

A Jazz meg az együttes 1997-ben kifejezetten egy filmzene elkészítésére jött létre. Az 1999-es Kalózok című mozifilmhez Dés László írta a zenét, Geszti Péter pedig a szöveget. A dalok akkora slágerek lettek, hogy a virtuális formáció a valóságban is koncertzenekarrá alakult.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Noxot 2002-ben hívta életre Rácz László producer. Az elképzelés az volt, hogy a kelta zenét modernizáló külföldi mintákhoz, a Riverdance-hez hasonló, de magyar zenei gyökerekből táplálkozó produkciót hozzanak létre. A formáció arcává a szegedi Péter Szabó Szilvia énekesnő és a neves profi néptáncos Nagy Tamás vokalista táncos vált.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
2: Reklámot hallottak.
5: A régi idők slágerei.
6: A régi idők slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 107,1 MHz-en.
1: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
5: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
7: Slamovics István, Slamó, gitáros dalszerző, 1977-ben lépett be az Eddába, miután Pataki Attila meghívta az akkor még alakuló miskolci csapatba. 1978-ban állt össze az a végleges, klasszikus felállás, amelyet ma Bakancsos Eddaként ismer a nagyközönség.

0: Annyi mindent nem szerettem még. Annyi mindent nem szerettem még. Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
3: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: A Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
6: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
7: Mert ami jó, az jó.
8: 1976-ban alakult a U2, ír-rock együttes, Paul David Hewson, azaz Bono vezetésével.

0: Szabadkai Magyar Rádió. A 80-as és 90-es évek
1: legnagyobb rockslágereivel.
2: A Survivor 1978-ban Chicagóban alakult. Legnagyobb sikereik az Eye of the Tiger, az 1982-es Rocky 3 főcímdala és a Burning Heart, az 1985-ös Rocky 4 soundtrackje. A két nagy slágerük között énekes csere történt, így a két dalban más-más énekes hangja hallható.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: 1958. augusztus 29-én született a pop királya Michael Jackson, a zeneipar valaha volt egyik legnagyobb hatású előadója. A Thriller című albumával minden idők legeladottabb lemezét alkotta meg. 2009-ben hunyt el gyógyszer túladagolásban, de dalai örökre beírták a zenetörténelembe a Michael Jackson nevet.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.

Sade, a 4 Grammy-díjas énekesnő 1959. január 16-án született Nigériában. Édesapja nigériai közgazdász, édesanyja brit ápolónő volt. 4 éves volt, amikor édesanyjával Londonba költözött. Divattervezést tanult, saját férfi ruhamárkát is alapított és modellkedett is, csak véletlenül csöppent a zenei világba.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A régi zenék otthona.
3: A 107,1 MHz-en.
4: A The Tornados zenekart 1961-ben Londonban hívta életre a kor zseniális, de különc és látnoki független producere Joe Meek. Eredetileg nem önálló sztárnak szánták őket, hanem kísérő zenekarnak. Az együttes életét és a poptörténelmet az 1962. augusztusában kiadott Telstar című instrumentális dal változtatta meg gyökeresen. A számot a világ legelső aktív távközlési műholdja, a Telstar fellövés

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retróslágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1-en.
3: Zalatnai Saroltát szülei operaénekesnek szánták. Egy rosszul sikerült mandulaműtét következtében azonban megváltozott a hangszíne. Ez a rekettes tónus terelte a rock és beat zene felé.

0: mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kovács Kati 1944. október 25-én született, és az 1965-ös Ki mit tudon ismerte meg a közönség.

Metro együttesben kezdett énekelni, majd 1977-től szólóban adta ki legendás dalok sorát. Az 1942. március 4-én Belgrádban született Stevanović Zorán.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
3: Peter Gabriel 1950. február 13-án született Angliában. Középiskolás évei alatt diáktársaival alapította meg a Genesis zenekart 1967-ben. 1975-ben Gabriel sokkolta a világot és kilépett a Genesisből. A visszatérése elképesztőre sikerült. Első szólódala, az 1977-es Salisbury Hill, rögtön világsláger lett,

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ihász Gábor a Vasas ígéretes ifjúsági válogatott focistája volt. Szívbetegsége miatt orientálódott a zene felé.

Az 1948. június 22-én született Cserháti Zsuzsa a 70-es évek egyik legnépszerűbb énekesnője volt, aki 1996-ban tért vissza a színpadra, és kapta meg az őt megillető elismerést.

0: Munka közben.
1: SMR.
0: Munka után.
1: SMR.
0: Itt csak retrós láger megy.
1: 107,1.
2: Énekeljen a magyar Elvis, azaz Komár László.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en. Ajánló következik.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
5: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
6: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
5: A 80-as évek zenéi mellett.
4: A 80-as évek zenéi mellett.
7: A Los Lobos egy 1973-ban Los Angelesben alakult rockzenekar.

0: Retro Zenék Rádiója.
1: Az Ottavan 1979-ben alakult francia diszkó duó. Tagjai Jean-Patrick Baptiste és Annette Eltis. A producereik korábban a Gibson Brothers sikerét is megalapozták. Több mint 10 millió lemezt adtak el.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 1982. augusztusában alakult a budapesti Csillaghegyi strandon, és a 80-as évek magyar szinti pop hullámának legsikeresebb zenekara lett. Ez az Első Emelet.

Készítsék a táncipőket, mert most következik Zoltán Erika, itt a Szabadkai Magyar Rádióban. A 90-es évek magyar pop királynője 1986-ban robbant be a köztudatba, amikor elnyerte az Interpop Fesztivál közönségdíját. Dinamikus koreográfiáival és modern hangzásával új szint hozott a magyar szórakoztatóiparba. És most ezt idézzük meg, itt a 107,1-en.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A Manchesterben 1984-85-ben alapított Simply Red egyetlen állandó tagja Mick Hucknall. A zenekar neve az énekes vörös hajára és a Manchester United futballcsapat iránti rajongására utal.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben ismét egy régi népmesével kedveskedünk nektek, melyben félre sikerült a három kívánság. Ti vajon miket kívánnátok, ha egy jó tündér megkérdezne titeket? Várjatok, még mielőtt belekezdtek, nehogy úgy járjatok, mint a szegény ember. Figyeljetek csak!
1: Három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk, szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgass csak ide! Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e? Mondta az asszony. Ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól. Próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van. Kívánok. Ó, Uramisten, bárcsak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagylábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bár csak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, uram teremtőm, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon Kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony, mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, Kend, hiszen az a harmadik kívánság lenne, pedig én mi minden jót akartam kívánni, sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent. Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal nem járok, hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, na, most már elgondolkodhattok a kívánságaitokon, de csak okosan. Írjátok fel egy papírra, tegyétek a párnátok alá, és karácsonyig talán teljesülni fog. A következő viszonthallásig is olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

Az Erasure 1985-ben alakult brit szinti pop duó. Vince Clarke a Depeche Mode egykori billentyűse, és Andy Bell énekes alkotja.

0: ajánló következik.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtős bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

1979 végén alakult a brit Level 42, a jazz funkot és igényes popzenét játszó együttes. Mark King jellegzetes slap basszusjátéka tette őket világhírűvé.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.
2: Charlie gyerekkorában 11 évig klasszikus balettet tanult, sőt az állami balettintézetbe járt. Egy komoly sérülés, bokatörés vetett véget a táncos karrierjének. Ezután fordult a zene felé.
3: Na gyerünk!

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
3: Paula Abdul 1962. június 19-én született Kaliforniában. Karrierje nem énekesként, hanem táncosként indult, a Los Angeles Lakers kosárlabda csapat pompom lányaként. Ezután zenei sztárok tánckoreográfusa volt. 1988-ban jelent meg első stúdióalbuma, a Forever Your Girl.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Muzsikál a szabadkai magyar rádió.
0: Retro kavalkád.
2: Végig kísér ezen a délutánon.
1: SMR. Reszelős hang is több mint 250 millió eladott lemez. Ő Rod Stewart, az 1945. január 10-én született brit énekes dalszerző, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi vagyunk a 90-es évek zenéi.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Az Inexes együttes 1977-ben alakult Ausztráliában, és a 80-as évek második felének egyik legsikeresebb formációjává vált. A zenekar karrierjét ketté törte a karizmatikus énekes Michael Hutchence 1997-es halála.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.
4: A következő előadónk fiatalon filmrendező akart lenni, de édesanyja hatására külgazdasági szakon diplomázott 1992-ben. Ő Kovács Ákos. Ákos az egyik első olyan magyar előadó volt, aki teljesen függetlenítette magát a nagy kiadóktól. Saját stúdióval rendelkezik és saját lemezkiadója van.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.
4: A 80-as évek magyar legendái közül következzék. Az 1985-ben alakult Napóleon Bulvár, amelyet a progresszív Solaris együttes tagjai és a különleges hangú énekesnő Vince Lilla hívtak életre. Ők muzsikálnak most az SMR-ben.

0: egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A KFT az egyetlen magyar zenekar, amelynek dalai hivatalosan is elhagyták a Földet. Egy nemzetközi tudományos projekt keretében egy óriási rádióteleszkóppal továbbították a KFT dalait, és egy 30 másodperces videóüzenetüket a naprendszeren túlra.
3: A

0: ajánló következik.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. A retro jegyében.
2: A 70-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak a rockzene örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Corvinát Soltész Rezső alapította 1966-ban. Az 1970-es évek közepére tehető, amikor a korai beat stílustól elmozdultak a keményebb hangzás felé. Ebben szerepe volt Szigeti Ferencnek, a későbbi Kártágó alapítójának, aki markáns gitárjátékával új irányt adott a zenekarnak.

0: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: Carlos Santana 1947. július 20-án született Mexikóban. A 60-as években költözött San Franciscóba, ahol megalapította együttesét. Az 1969-es Woodstocki fellépése indította el a világhír felé.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Gypsy Kings 1981-ben vette fel ezt a nevet, és indult meg Dél-Franciaországból a világhír felé, rumba flamenco ritmusban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: Retro Kavalkád.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eddy Grant 1948-ban született Guyanában. A családja 1960-ban költözött Londonba, ahol tizenévesen megalapította az egyik első multikulturális brit pop csapatot, az Equals-t.

0: a régi slágerek hullámhozta 107,1.
1: Teszem erre.
0: Csak retro.
2: Az Express együttes 1962-ben alakult. 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Sólymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontembere. Malek Miklós zeneszerző tollából számtalan slágerük született.

0: A régi slágerek hullámhossza
1: 107,1. A Bergendi 1962-ben vette fel ezt a nevet. Az alapítók a Bergendi fivérek voltak, István

0: idők slágerei,
1: legendás előadó,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Az 1962-ben alakult Rolling Stones nevét Muddy Waters, Rolling Stone című blues dalaik lette. Ők tartják a rekordot a leghosszabb ideje megszakítás nélkül működő rockzenekarok között. A zenekar motorja a Jagger-Richard szerzőpáros.

0: Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámhosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.
1: Most pedig következzék egy legendás együttes, amely karrierje során több mint 15 millió albumot adott el. Ez az 1962-ben alakult Omega.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
0: Tegyék meg tétjeiket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lagárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A második világháború után Japánban nagyon szerettek volna lemezeket hallgatni, de nem volt min, és nem volt igazából hol, mert hogy óriási volt a szegénység, és válságban volt az ország. De mivel az amerikai katonák nagyon sok hanghordozót hagytak hátra, ezért néhányan úgy döntöttek, hogy jazzbárokat hoznak létre, ezeken a helyeken lehet hallgatni a legismertebb melódiákat. Ma egy ilyen hangulatot idézünk fel, ugyanis bepillantást nyerhetnek Antonio Carlos Jobim, azaz Tom Jobim csodálatos világába. Egy igazi aranyalbum következik, amelynek a zenei rendezője Nelson Riddle volt. Tom egyébként Joao Gilberto és Vinicius de Moraes barátaival közösen alkotta meg azt a hangzást, amelyet csak úgy ismer a világ, hogy bossa nova. Akkoriban Japánban, ezekben a bárokban is népszerű volt. Nekik köszönhetően ismerte meg a világ az újfajta ritmust, a lágy, gyengéd éneket és a versszerű dalszövegeket. Ez Antonio Carlos Jobim csodálatos világa. Egy igazi aranyalbum következik.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos lágere.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Ha álmatlanság gyötri.
2: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
3: Retro slágerek társaságában.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió. A legendák nálunk szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Mert ami jó,
2: az jó.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Indul a banda!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: a 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek,
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadkai

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjú slágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.